érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Foglald el a helyed a vörös bársony székben. A kezedben a popcorn. Ez a Sunshine Cinema,
1: ahol minden a filmek világáról szól.
0: Sztárhírek, kulisszatitkok, bulvár a filmvilágból és a legújabb premier filmek, amikről mindenki beszél.
1: Exkluzív érdekességek, friss mozi infók és minden, amit a filmrajongók imádnak.
0: Dőlj hátra és élvezd a mozi hangulatát, mert ez a Sunshine Cinema Váci Zoltánnal. A hétvégét filmre hangolva.
1: Vasárnap este 18 óra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Társadalmi egyeztetésen a politikusok vagyonosodási vizsgálata. Sesztek Miklós tagadja az ellene megfogalmazott gyanút. Ismét kötelező a kamarai tagság az egészségügyi dolgozóknak. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jótat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. A látásviszonyok még jelentősen korlátozottak a vármegyék területén. Nagy figyelemmel legyenek a gépjárművezetők, kerékpárosok a láthatósági mellint viseljék lakotelten kívül, és nagyon fontos látni és látszani. Ma reggel folytatódnak a munkálatok a 41-es főútvonal Orosz úton, útburkolat javítási munkálatokat végeznek, a Vasvári Pál utcán továbbra is jelzőlámpa irányításával kell számolni, a 36-os főútvonalon Sarambokornál teljes útlezárás. A reggeli csúcsforgalomban, aki tehetik, hamarabb induljanak el, hogy biztonsággal időben el is érjék úti céljukat. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a politikusok vagyonosadási vizsgálatáról szóló törvénycsomag tervezetét. A szabályozás az országgyűlési képviselőkre, miniszterekre, államtitkárokra, kormánybiztosokra és más politikai vezetőkre, valamint közvetlen hozzátartozóikra is kiterjedhet. A NAV azt vizsgálná, hogy az érintettek vagyongyarapodása összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel, ehhez más állami és külföldi hatóságoktól is kérhetne adatokat. Az eljárás azokra, személyekre vagy cégekre is kiterjedhet, amelyekre az érintettek vagyont ruháztak át. Bűncselekmény gyanúja esetén a hatóságoknak további eljárást kellene kezdeményezniük. Sesztek Miklós volt fejlesztési miniszter közölte, hogy nem követett el bűncselekményt és kész bármely hatóság előtt megjelenni. Az ügyészség a politikus mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte a Volán buszügyben. A gyanú szerint Sesztek 2015 és 18 között több milliárd forintnyi jogtalan előnyhöz juthatott különböző állami beruházásokhoz és szerződésekhez kapcsolódóan. Az ügyészség több rendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújáról beszél. Sesztek szerint az ellene megfogalmazott gyanú minden eleme alaptalan, és további nyilatkozatot csak a hatósági eljárás keretében kíván tenni. Mentelmi jogának felfüggesztéséről az országgyűlés dönt majd. Visszaállította az országgyűlés a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára. Az elfogadott módosítás szerint egészségügyi tevékenységet ezentúl csak az végezhet, aki tagja a szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számítva 30 napjuk lesz arra, hogy kérjék felvételüket a Magyar Orvosi Kamarába. A jogszabály az etikai eljárások lefolytatását is visszaadja a kamarának. Emellett több szakmai kérdésben ismét véleményezik jogot kapnak az egészségügyi köztestületek. A változás az egészségügyi dolgozók szakmai érdekképviseletét és kamarai szerepét is erősíti. Koncepciós eljárásnak nevezte Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, a Hankó Balázzsal szembeni ügyészségi eljárást. Az ügyészség Hankó mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a nemzeti kulturális alaphoz kapcsolódó ügyben. A gyanú szerint az egykori kulturális és innovációs miniszter közreműködhetett abban, hogy az alapforrásait a jogszabályban meghatározott céloktól eltérően használták fel. Az ügyészség szerint 2025. szeptembere és 26. márciusa között több mint 1000 esetben történhetett szabálytalan felhasználás, amely 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Hankót hűtlen kezeléssel gyanúsíthatják meg, amennyiben az országgyűlés felfüggeszti a mentelmi jogát. Kábítószer kereskedelemmel gyanúsított társaság tagjaira csaptak le a rendőrök Tuzsíron. Az Elhonyi Rendőrkapitányság nyomozói szeptember 15-én összehangolt akcióban fogtak el három férfit, akiknél összesen mintegy 70 g drogot találtak. A gyanú szerint a társaság nagyobb mennyiségben szerzett be kábítószert, majd azt kisebb adagokra porciózva értékesítette a környéken élő fogyasztóknak. Két társuk elmenekült, egyikük később önként feladta magát, a másik férfit továbbra is körözik. A rendőrség a gyanúsítottakat őrizetbe vette, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Már nincs afrikai sertéspest és miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, között a Bóna Szabolcs, agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Tájékoztatása szerint az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés ugyanakkor továbbra is folytatódik, mert a vírus a vaddisznó állományban még jelen van. A miniszter ezért továbbra is fontosnak nevezte a járványvédelmi szabályok betartását. A betegséget június elején mutatták ki, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban, később pedig több területen is igazolták a vírus jelenlétét. 9. alkalommal rendezték meg Nyíregyházán a közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. A Kossuth téren idén 41 kiállító, köztük 39 szabolcsi és 2 borsodi település mutatta be a közfoglalkoztatási programok eredményeit. A standokon zöldségek, gyümölcsök, savanyúságok, lekvárok, szörpök, tej és húsáruk, valamint különféle kézműves termékek is helyet kaptak. Több település a megtermelt alapanyagokat saját intézményeiben, például óvodák és iskolák konyháin is felhasználja. A rendezvényt látványfőzés, kóstolók és kulturális programok kísérték. A kiállítás célja az értékteremtő közfoglalkoztatás bemutatása és az abban dolgozók munkájának elismerése volt. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban a 11. alkalommal megrendezett szépkorúak sporttalálkozóján. A programon 19 nyugdíjas egyesület tagjai és egyéni versenyzők indultak több korcsoportban. A résztvevők futásban, kislabdadobásban, sakkban, asztali teniszben és különböző ügyességi feladatokban mérhetik össze tudásukat. Idén új versenyszámként a floorball is bekerült a programba. A rendezvény célja az aktív életmód és a közösségi élmény erősítése volt. A szervezők a biztonság és figyeltek a helyszínen mentő átkészenlétben. A legjobban teljesítők érmeket, okleveleket és senlegeket vehettek át. 10 éves fennállását ünnepli a Debreceni Egyetem az egészségügyi tanárképzése, amely 2016. szeptemberében több mint 100 hallgatóval indult el. A jubileumi alkalomból az egészségtudományi karon ünnepi tanácskozást tartottak, ahol felidézték az elmúlt évtized legfontosabb szakmai eredményeit és mérföldköveit. A képzés célja olyan szakmai tanárok felkészítése, akik az egészségügyi szakképzésben oktathatják a pályára készülő diákokat. Az egyetem szerint a szak iránt érdeklődés továbbra is stabil, a 2026-27-es tanévben 45 elsőéves hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzésre az ország több pontjáról érkeznek jelentkezők. Lopott kerékpárokkal és rollerrel bukott le egy fiatalokból álló társaság Debrecenben. A rendőrök hajnalban a Debrecen Csapókert vasútállomáson figyeltek fel rájuk, miközben vonatra vártak. A járőrök igazoltatták a társaság tagjait, akik a náluk lévő 2 bicikli és egy roller eredetéről többször is ellenmondásosan nyilatkoztak. A rendőrség közlése szerint a fiúk végül beismerték, hogy a járműveket nem sokkal korábban lopták el a belvárosban. A hajdúhatázi fiatalokat előállították a rendőrkapitányságra, velük szemben eljárás indult. A kerékpárokat és a rollert a rendőrök lefoglalták. Megkezdődött a próbagyártás a Seattle új debreceni cellagyártó üzemében. A próba üzem célja a gyártó berendezések és folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás előtt. A vállalat augusztusban kapta meg az új épület használatba vételi engedélyét, és szeptember 22-én az első 2 gyártósoron elindulhatott a tesztüzem. A hatóságok korábban több helyszíni ellenőrzést is tartottak, és a közlés szerint a feltárt hiányosságokat a cég kijavította. Debrecenben már 2024 ősze óta gyártanak akkumulátor modulokat. A teljes beruházás megvalósulása esetén az üzem éves kapacitása elérheti a 100 gigawattórát. 3 részlege is megkapta a Családbarát kórházi osztály elismerést a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján. A díjat a gyermekrehabilitációs osztályon, a neonatális intenzív centrum, valamint a gyermeklélektani és pszichoszomatikus részleg érdemelte ki. Az elismeréssel azokat az osztályokat díjazzák, amelyek a magas színvonalú gyógyítás mellett kiemelt figyelmet fordítanak a betegek, a hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók támogatására is. A klinikán többek között terápiás, kézműves és bűvésterápiás foglalkozásokat szerveznek a gyerekeknek, a dolgozóknak pedig továbbképzéseket, tréningeket és pszichológiai támogatást biztosítanak. Új közösségi teret és tanuló sarkot adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszertudományi Karán az ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék fennállásának 15. évfordulója alkalmából. A tanszék az egyetem és egy gyógyszergyártó vállalat együttműködésével működik, így a hallgatók az elméleti képzés mellett már tanulmányaik alatt gyakorlati tapasztalatot is szereztetnek az ipari gyógyszergyártás folyamatairól. Az együttműködés célja, hogy a képzés kövesse a gyorsan változó gyógyszeripari technológiákat, és a hallgatók napra kész szakmai tudását tudást kapjanak. Az évfordulóra kialakított új tér a hallgatók közösségi életét és tanulását is segíti. Az energetikai infrastruktúra kiterjedő orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről tárgyalt Donald Trump amerikai elnök és Volodymyr Zelenszky ukrán államfő New Yorkban, közölte Marco Rubio, amerikai külügyminiszter. Rubio szerint az lenne az ideális megoldás, ha egyik fél sem támadná a másik energia ellátását és energetikai létesítményeit. A külügyminiszter problémásnak nevezte azt is, hogy állítása szerint Ukrajna az Egyesült Államokhoz köthető hajókat és olajszállítmányokat támadott meg, feltehetően nem szándékosan. De erről is egyeztetni kell. Kiszivárgott információk szerint Washington korábban már arra kérte Kijevet, hogy ne támadja az orosz energetikai infrastruktúrát.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Debrecenben játsz a Nemzetek Ligája mérkőzéseit az izraeli labdarúgó válogatott, amely 2026. szeptember 27-én vasárnap az ír labdarúgó válogatottal, október 1-én csütörtökön a koszovói nemzeti csapattal mérkőzik meg a Nagyerdei stadionban. A DVSC mérkőzésekre megvásárolt bérletek ezekre a mérkőzésekre nem érvényesek. A találkozókra jelenleg a C3-as szektorban van lehetőség jegyet vásárolni a helyi érdeklődőknek. A mérkőzésekre kizárólag online jegyvásárlás lehetséges. Közel 600 szívkorú sportolt együtt kedden a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. Az idősek futásban, kislabdadobásban, sakkban, asztali teniszben és különböző ügyességi feladatokban is összemérhették tudásukat, idén pedig egy új versenyszám a floorball is várta őket. Idén már 65 éves kortól lehetett nevezni a sporttalálkozóra. Az idősek korcsoportonként 6 sporták 14 versenyszámában indulhattak. A nap végén a legjobban teljesítő szépkorúak érmeket, oklevelet és serleget vehettek át. 11. alkalommal gyűlnek össze az amatőr teniszezők, hogy emlékezzenek elhunyt barátukra, játékostársukra, Jeszenszky Istvánra, azaz Jeszire. Szeptember 26-án és 27-én 9 órától a Marsó Tenisz Centrumban férfi és vegyes páros mérkőzéseket rendeznek. Remek eredményt ért el a Deac fiatal sakkozója, Sojnócki Anna, a 4 napos beregfürdői ősz standard sakversenyen. A 12 éves tehetség a 47 fős B csapatban mind a 7 partiján veretlen maradt, és megszerezte az első helyet. A Deac sakkozója korábban a lány U12-es korcsoportban magyar bajnoki címet is szerzett, és a Rapid országos bajnokságon szintén aranyérmes lett. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Pénteken a napsütésé lesz már a főszerep, de továbbra is egy-egy futózápor előfordulhat. A maximumok 17-23 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Fájdalommentes halált biztosítanának az embereknek azzal, hogy egy 500 méter magas hullámvasutat építenek, amely olyan szintű sebességgel zakatolna lefelé, hogy folyamatosan 10G-s gyorsulás alatt tartaná a résztvevőket, és olyan spirálba, azt hiszem 7 ilyen hurokba spirálba vinné be, szédülés, eszméletvesztés, oxigénhiány, halál.
2: Ki volt az az agybeteg, akinek ez...
1: Meg ki az a hülye, aki erről beszél? Égyomorra reggel, hétfő reggel.
2: Hát ez valami hihetetlen. Te ültél már hullámvasúton?
1: Vagy nem, de ismerek vagy olyan, aki látott olyat.
2: Mint a körhintával.
1: Nem, hogy nem.
2: Ez nem a mi műfajunk.
1: Nem annyira.
2: Igen. Egyébként a gyerekek...
1: De már hintáztam,
2: és abból is kiszálltam. Sok hülyeségre ráveszik az embert, és olyankor muszáj azért bátor apának lenni, és odaállni, és azt mondani, hogy ott áll a gyerekként, apa, üljünk fel. Nem mondhatod azt, hogy kislányom, kisfiam, én jobban félek, mint te, de akkor bátornak kell lenni. Menjünk, persze, amúgy is állítólag a férfiaktól tanulják ezt.
1: Én persze.
2: De úgyhogy én felültem a...
1: Apa nagyon bátor, de már a két pisztolytáska honnan megjelent.
2: Én felültem, mint a szél a kukacos hullámvasútra. Mert nyilván az volt a legkisebb.
1: Oké, de vannak még Magyarországon komolyabb hullámvasutak?
2: Én nem tudom, a budapestivel mi van, az már egy jó ideje zárva van ott, ahogy bemész Budapestre, és ugye a Vidám Park területén, ami fából készült, meg stb. Az látszik a kerítésen kívül is, tehát
1: tehát az 20 éve zárva van, az hogy fából készült, de biztos okay, jót tesznek.
2: De hogy az egyébként mennyire rossz érzés, hogy mész, már ráveszed magad, hogy oké, megyek, majd egyszer csak így felbukkan a kerítés mögül egy vasúti kocsi, benne egy rakás ember, és mindenki visít teletorokba, és akkor te úgy hadszom meg gondolod, hogy ez nem lehet véletlen.
1: Megyek a széllövöldébe.
2: Inkább legyen elhajlítva.
1: Teszek egy vatatuknak.
2: Puskának a csöve. Ez is milyen volt, nem? Annak idején, nem tudom most ez így van-e. Tehát a széllövöldékben, hogy mindenki mondta, hogy hát kicsit görbe a csöve a puskának, hogy ne találd el a cuccot. Hát ha van ilyen céllövöldés hallgatunk, írja már meg, hogy ez csak egy ilyen sztereotípia, hogy ne nézzük közelről a tévét, mert elromlik a szemünk, meg az összes többi ilyet, ami gyerekkorunkban mondtak, vagy tényleg el van hajdítva egy kicsit a puskacsöve, hogy ne lehessen eltalálni azt a két pálcát, pedig hogy hiányzott már az anyalóka. Tehát annak idején gyerekként, hogy már pedig azt mi meg akartuk szerezni, és milyen érdekes, nem? Oda mentél, megvehetted volna 30 forintért, 40 forint, hogy nem, inkább befizetsz egy százast azért, hogy lövöldöz a vakvilágba.
1: Hát ez ugyanolyan, mint amikor a markolóval próbálod kiemelni a pist.
2: Ja, igen. Sose sikerült.
1: Valakinek sikerült már valaha.
2: És ha sikerült, az milyen jó befektetés volt, hányszor próbálkozott, mire megkapta azt a plüst, amit egyébként a boltba féláron megvehette volna. Na mindegy, nem akarjuk rontani hát senkinek az üzletét, de így van. Meg az a győzelemérzés, hogy igenis akkor is megszereztem, és ez milyen jó.
1: Na hát, hogyha találkoztatok hullámvasúttal mostanában, esetleg van valami élményetek róla, akkor azt osszátok meg velünk, köszi előre, és hát az eutanázia hullámvasút pedig egyelőre úgy néz ki, hogy csak terv marad. Van, akik ugye szabad idejükben énekkel foglalkoznak és énekel gondolkodnak, minden esetre egyébként gondolatébresztő lehet olyan szempontból, hogy esetleg más módszer találni arra, hogyha valaki szeretné befejezni életét és az utolsó utazásra elindulna. Azt gondolom egyébként, hogy szerintem egy ilyen hullámvasút megépítése túlságosan költséges.
2: De most
1: ahhoz.
2: Így őszintén tedd a szívedre a kezed. De ennek az embernek a hullámvasútjára ezek után nyugodt szívvel felmernél.
1: Igen,
2: ülni.
1: Mert amúgy tervez egyet. Igen, most épül Berlinben egy ilyen hullámvasút.
2: Ezért mondom, hogy az ő nevével. Gondolkodik, én biztos fel nem ülnék erre a hullámvasútra.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt és jó sportolás. Mi történt a sportvilágában, Laci?
3: Hát szomorú hírem van a nyíregyházi fiatal focistáknak, de hát ők már ezt pontosan tudják, ugyanis nem kapnak fagyit. Történt a hétvégi Nyíregyháza-Ferencváros mérkőzés után, hogy Bódog Tamás, aki egyszer már talán a Debrecen elleni, vagy pedig valamelyik rangadó után azt mondta a labdaszedő kisrácoknak, ha megnyerjük a mérkőzést, akkor kaptok tőlem egy-egy fagyit. Na hát a gyerek sok mindenre képes, de felejteni azt nem tud, úgyhogy a mérkőzés végén ott álltak szépen sorba, és rögtön közölték, hogy mester, akkor lesz fagyi. És a mester megjelent egy jégkrémes nagy hűtőtáskával, tele jégkrémmel a következő gyerekedzésen, meglepetés gyanánt, és vitte nekik a fagyit, mert az ígéret szép szó, és hogyha betartják, úgy jó, úgyhogy nagy boldogság volt. Jött a Ferencváros elleni mérkőzés, és hát a gyerekek rögtön ott álltak, hogy mester, ha nyerünk, egy fagyi, és akkor ő rávágta, hogy természetes, akkor jár nektek egy jégkrém, miután ez is megint egy fontos mérkőzés és rangadó, de nem sikerült nyerni, úgyhogy döntetlen lett. A mérkőzés végén aztán a gyerekek természetesen ott álltak a játékos kijáróban, és kérdezték, hogy akkor a döntetlenért nem jár-e esetleg egy fagyi, azt mondta, hogy nem, viszont felajánlotta, hogy ha gondoljátok, akkor az egyik edzés végén kijöttök a felnőtt csapat edzésére, és futhattok majd a játékosokkal egy kört körbe a pályán, a levezető körnél. Hát a gyerekek boldogabbak voltak, mint a fagyival. Tehát, hogy nekik ez egy álom, hogy végre futhatnak együtt, és együtt edzhetnek. Elmondhatják magukról, hogy együtt edzhetnek a felnőtt csapattal. Meglátjuk majd, mikor kerül erre sor, de hát valószínűleg a héten vagy a következő napokban, miután most válogatott szünet következik, úgyhogy bajnoki nincs a hétvégén, de hát a többi csapatnál is nagyjából ez van. Van, aki kihasználja ezt az alkalmat, és hát még ahelyett, hogy levezetne, inkább megduplázta az edzések számát. Például a Nyíregyháza is ilyen, hogy napi két edzés szerepel a programban, és akkor azt mondták, hogy hétvégén úgyis szabad lehet majd pihenni. Van, aki meg egy picit azt mondja, hogy töltődjenek fel a játékosok itt ez alatt az időszak alatt. Valahol meg kell találni az egyensúlyt. Nyilván most hosszabb ez a válogatott szünet, úgyhogy van erre is alkalom. Hogy mit csinál Mohamed Salah, azt nem tudom, az náluk lévő válogatott szünet alatt, az biztos, hogy elment kirándulni Törökországban. Ugye ő a Trabzonspor játékosa, és a közeli hegyekben, ha már szünet volt, kiment a családdal és szétnézett. Kirakta az Instára a fotót, ahogy ül egy sziklán. Hát azóta ez zarándok hely lett. Az összes létező török szurkoló, aki egyébként Trabzonspor szurkoló, vagy Salah a kedvence, az most keresi ezt az ikonikus helyet, és ugyanabban a pózban ülnek, ugyanazon a sziklán, ahol Salah ült, és képesek órákat sorba állni, most már ilyen több százas kigyózó sor alakult ki ennél a sziklánál fenn a hegytetőben.
2: Na akkor én már most mondanám egyébként, hogy akkor tessék innentől kezdve belépőjegyet szedni, egy hotdogos kocsi álljon ott.
3: Igen.
2: Legyen ott egy lufi hajtogató, egy kutyás bemutató.
3: Így van, egy ilyen kézlenyomat itt jár, vagy lábnyomat itt járt Mohamed Salah, itt a stopliának, nyilván nem stopliban, mert a rendes utcai cipőben, de hogy itt van a nyoma, és akkor így ezeket is még lehet árulni, nem tudom, mit a levegőt, ezt szippantotta be.
2: És Britney Spears rágulja, és oda van rakva a sziklára.
3: Há, igen, tehát bámulatos, nem, hogy ezen múlik, hogy egyébként az a szikla az ott van évtizedek, évszázadok óta, nyilván egy kedvelt kiránduló hely volt eddig is, de most nagyon felkapták, és most már nem csak azok, akik a környéken laknak, hanem mások is mennek, és akkor így végigjárják ezeket. Hát én a napokban voltam Sirok környékén, soha nem jártam még ott, egyébként nagyon sokszor elmentem már a Siroki vár mellett, és most pont úgy adódott, hogy azt mondtam, hogy hát most már hatodik haszakat felmegyek és megnézem, és ott is van egy ilyen török asztal nevű hely, egy ilyen sziklás rész, meg kedvelt kiránduló hely, meg útvonal. Nem volt az a tumultus, mint itt a Trabzon környékén. Két emberrel találkoztam, az egyik a pénztáros volt a várban, a másik pedig ott valami karbantartó, úgyhogy hárman voltunk az egész várban, de parádés volt. És képzeld el,
2: és várták, hogy Salah mikor jön meg, hogy fellendítse az itteni bizniszt.
3: Azért meséltem ezt el, hogy hát ha valakinek kedves, hogy elmenni majd a Siroki várba, azért mert ott jártam, de nem, egyébként képzeld el, nagy élmény volt, mert ahogy mentem fölfelé ott egy ilyen ösvényen, egyszer csak hallottam ilyen komoly szarvasbőgés ott a hallatszik az erdőből, egy nagyon szép helyen mész. Ó, mondom, de romantikus, milyen érdekes, hogy itt szarvasbőg is, majd lenéztem, és 10 méterre ott feküdt egy szarvas az út mellett, és gyakorlatilag így nézett rám, és úgy ment ez a szarvasbőg, és meg a többi, és akkor én mondtam, hogy aha, nagyon jó, hogy felmentem, kérdeztem a pénztáros hölgytől, mondom, csokolom.
2: Mennyire veszélyes?
3: Ez igen, meg nagyon gyakori, hogy így azt mondja, nem, szarvas nem szokott, de a maga előtti utolsó látogató az előtt egy róka szaladt át egy pár órával ezelőtt, úgyhogy...
2: Amit egy vaddisznó üldözött, ami egy medve előtt medvéből menekült.
3: Na hát a medvét azt hagyjuk is. Tehát amikor valahol megjelennek, ugye beszéltünk róla korábban, azért én gyakran járok viszonylag motorral Erdélybe, de még nem találkoztam medvével, tudom melyik az a szakasz, ahol egyébként vannak medvék, de a többi helyen is van, de még eddig nem sikerült. Viszont elmentem Lillafüredre, hogy kirándulunk egyet, na ott aznap láttak, vagyis hát egy nappal előtte láttak medvét, utána ott a Bükkbe akartunk menni kirándulni a nem tudom milyen kúthoz, ott felvette a vadkamera, hogy egy medve ott kószál, majd most, amikor Sirok környékén jártam, akkor meg a Börzsönyben láttak egy medvét, szóval mondtam, hogy
2: utána jelennek meg? Ezek a
3: medvék? Tehát mindig egy nappal előttem, amikor mennék, akkor mindig megjelenik egy ilyen hír. Nyilván, amikor meg az Adriára mész, akkor azonnal megjelenik egy nappal előtt, hogy cápát láttak az Adrián. Tehát ez valamiért ilyen...
2: Ami egy medve elől menekült.
3: Érez magad rosszul.
2: De, szerintem egyébként a Google keresési előzményeidet leköveti a medve.
3: Igen. Na, ugye egy dolog biztos, hogy medve az Oktoberfesten Münchenben nincs, de van egy úriember, aki viszont rendszeres visszatérője most már, és nem találnád ki, hogy ki az, aki beöltözik ilyen bajor népi ruhába, sörökkel a kezébe, mert azt láttuk már, hogy a német válogatott játékosok, meg Lothar Matthäus, meg a többiek előszeretettel ott vannak az Oktoberfesten. Arra azért nem gondoltam, hogy Usain Bolt lesz az, a jamaikai sprinter király, aki beöltözik ebbe a bőrgatyába, Huzentrogerrel és sörrel a kezében.
2: Mert még David Hasselhoffot el tudtam volna képzelni.
3: Igen, kicsit más jellegű, de David Hasselhoff meg valószínűleg valahol jamaikában ott szívja a nem tudom micsodát, és éppen pihen a tengerpart.
2: A rakétát.
3: Igen, tehát, hogy ők helyet cseréltek, de jól áll Usain Boltnak egyébként ez a szerelés, és már tavaly is ott volt, meg a szervezők többször meghívták, hát annyira jól sikerült most idén a buli, hogy már az asztalon táncolt, illetve ott kurjongatott, tehát nem tudom, hogy ilyenkor...
2: Úgy szokott lenni egyébként, mert én is láttam felvételt, egy barátom volt tavaly, vagy tavaly előtt, és akkor küldött videókat, fotókat, hogy ott táncolnak az asztalon.
3: Igen.
2: Több ezren vannak egy sátorban.
3: Meg nagyon sokan fekszenek innen a fűvön. Én megnéztem egy ilyen dokumentumfilmet, hogy mi történik egy-egy buli után, hát már haza nem mennek, hanem inkább ott kiterülnek, és akkor ott
2: persze, mert több napos.
3: Kicsit pihennek. Uh-huh. Igen, meg hát rengeteg cucc van. Sokan mondják, hogy nagyon drága lett idén, hogy olyan 5000 forint körül van egy liter sör, hogyha veszel egyet, de hát ha azt átszámítod, akkor egy fél literes korsó, mert nálunk egy fél literre számozott, meg literes korsóval számolnak, akkor 2500 forint, hát nagyjából hasonló árak vannak, akkor nálunk is már ilyen szórakozó helyek.
2: Nyilván nem bolti árat kell nézni.
3: Nem bolti árat, így van, de hogyha bemész egy kocsmába, vagy ilyesmi, akkor sok helyen vagy egy szórakozó helyen, már itt is ilyen 2000
2: persze,
3: forint.
2: Meg nem magyar árakhoz van ez mérve. Tehát,
3: hát meg egy Oktoberfest, elmész oda, hát annak megvan a hangulata.
2: Nyilván spórolni mész oda, vagy
3: igen.
2: Egy életben egyszer
3: szórakozni. De ha bemész egyébként a Münchenbe, és ott a belvárosban beülsz egy sörözőbe, akkor valamennyivel olcsóbb, de nem azért mész egy ilyen sörfesztiválra. Egyébként egyszer majd elmehetnénk, és onnan majd bejelentkezünk élőben. Majd Bélának bedobom ezt az ötletet, hogy végül is München már a régió része. Ugye,
2: két korsó sör, és folyékonyan beszélünk németül.
3: Az biztos. Izraelben viszont, vagy az izraeli válogatott viszont Debrecenben lép majd fel, válogatott mérkőzéseken, Írország és Koszovó ellen a következő napokban, úgyhogy aki szeretne válogatott meccset látni a közelben, annak nem kell messzire menni. Az egyik szektort megnyitják, tehát a magyar szurkolók is vehetnek jegyet, de csak online formában, és nagyon fontos, hogy a Loki meccseire szóló bérletek, illetve VIP jegyek, bérletek, ezek nem érvényesek, tehát az izraeli szövetségtől online formában kell jegyet venni, helyszíni jegyértékesítés nem lesz. A hétvégén viszont lesz egy tenisztorna, Nyíregyházan a Jeszi emléktorna, Jeszenszky István emlékére, minden évben megtartják, ha jól emlékszem, most már a 11. alkalom lesz, férfi páros és vegyes párosban lehet indulni és lehet nevezni, ez egy nagyon szép gesztus, hogy az egykori tenisztársak emlékeznek Jeszenszky Istvánra, így lesz ez idén is.
2: Köszönjük, Laci, hogy erről beszámoltál, és most a sport összefoglaló után pedig irány a jó zenék.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.
4: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De erre is megtalálták utána az ellenszert, hogy konvojban mentek a hajók, és voltak bennük olyan rombolók, amik dobtak ki ilyen vízibombákat. Én ezt nem értettem gyerekkoromban, hogy hát mekkora mázli kell ahhoz, hogy kidobsz egy vízibombát, az pont eltalálod a tenger alatt járóz, hogy felrobbanjon. Aztán kiderült, hogy ennek nem kell eltalálnia, hanem olyan robbanás van a víz alatt, hogy rezgést csinál, amitől aztán az alkatrészek, tehát akkora robajt csinál a víz alatt, hogy meg ezek a lökéshullámok, hogy azok verik szét tulajdonképpen a berendezést belülről, meg törik meg a hajót, és így süllyed el aztán a tenger alatt.
2: Hát vagy ugye az, hogy annyira meg löki a tenger alatt járót a lökéshullám, hogy a kapitánynak kiesik a, vagy leesik az asztaláról a kávé, nem tud gondolkodni, bedugul az első tisztnek a füle, nem értik egymás szavát.
1: Beleönti a kávét a vezérlőpultba, igen, de valószínűleg ez lesz.
2: Csak ez lehet, igen. Én el tudok gondolni.
1: Más nem lehetett, de hogy tényleg milyen alattomos fegyver ilyen szempontból, hogy megy a víz alatt, kilövi a torpedót úgy, hogy te tök ártatlanul mész a hajóval, és nem is számítasz arra, hogy itt most egyszer csak egy torpedó szágult feléd, és azt egy kis periszkópot kellene észrevenned, ami kiáll a vízből, nyilván azt meg nem látod. De tényleg, hogy milyen forradalmi hatása volt az atomtenger alattjárónak, előtte ugye elektromos vagy dízel meghajtás volt, de hát a dízelnél valahol a kipufogó füstnek ki kell mennie, levegőnek meg be kell mennie, tehát ahhoz kellett olyan cső, ami beszívja kintről a levegőt, a vízből ezt nem tudtad kinyerni. Elektromos hajtással meg nem mehetsz a végtelenségig, azt meg tölteni kell. Úgyhogy ezért volt forradalmi az atom meghajtás, mert azzal viszont nagy távolságokat tudtak megtenni.
2: Igen, és hát általában jellemzően azért 70-90 napot, olykor még 120-at is lent töltenek egy húzamban, mikor van egy bevetés. Azért az ember próbáló, mikor össze vagy zárva, még az a szerencsé, hogy nem nők vannak összezárva, mert ott
1: lenne vita.
2: Ott lenne, ahol két nőnél több dolgozik együtt, tegyük szívünkre a kezünket, kedves hölgyek, tudjuk jól, ahol két nőnél több dolgozik együtt, és úgy, hogy nincs ott férfi, akkor ott folyamatos viszály, vagy feszültség, vagy veszekedés, vagy verekedés van. Na jó, nyilván azért a férfiaknál is megvan ez. Azért akinek bármilyen rossz szokása, vagy szenvedélye van, vagy szenvedélybetegsége van, azért az valószínűleg nem megy tengeralattjáróra. Tehát ott olyan pszichés teszten kell átesni, hogy ott az makulátlan a lelki világod, meg az idegrendszered.
1: Igen, igen. Javaslom neked egyébként, menj el majd Olaszországba, a Gardató környékére.
2: Ezt a műsor végét megvárom, hogyha nem baj, majd utána.
1: És hogyha ki akarod próbálni, akkor ott bemehetsz egy U-boatba, mármint annak a maketjébe, mert ott van egy ilyen, azt hiszem talán Gardalandnek hívják, vagy Movieland, valami ilyesmi, ilyen mozis dolgok, és a Das Boot, meg annak a filmnek a hajója ott van, vagy a tenger alattjárója, bemész, és rendesen akkor ott végigmehetsz ezeken a dolgokon, sőt, még ilyen vizet is spriccolnak rá, hogy még élethűbb legyen. De hogyha igazi tenger alattjáróba akarsz menni,
2: állott unottam.
1: Mint hogyha süllyedne.
2: Vízipisztolyoz.
1: Nem vízipisztolyoz, hanem váratlan. Viszont, aha, hogyha tényleg igazi tenger alattjáróra akarsz menni, és meg akarod nézni belülről, akkor meg javaslom neked Koppenhágát, ott van egy nagy hadihajó kikötve a kikötőbe, és egy tenger alattjáró is, megveszed azt a belépőjegyet, és utána senki nem szól hozzád, bemész szépen, és végigjárod a tenger alattjárót. Baromi nagy, nagyon jól néz ki, meg a hadihajó is állítólag. Én eddig háromszor mentem ki oda, hogy most már tényleg megnézem. Szerinted mi volt kiírva? Az egyiknél hétfőn zárva vagyunk. Milyen nap volt? Aznap hétfő. Mentem a következő, most éppen...
2: szerviz alatt áll.
1: Nem tudom, mi... Ismerősöm kiment oda, egyszer járt életében Koppenhágába, de már sikerült bejutni a hajóra, meg a tenger alattjáróra, és mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy te ilyen mázdista vagy, hogy kiment, és nyitva volt? Nyitva. Na, én azt hittem, hogy ez sosincs kinyitva, mindig csak egy táblát cserélnek rajta, hogy most éppen miért van zárva. Akármikor arra mentem, mindig meg akarom nézni, mert tényleg nekem is van egy ilyen vágyam, hogy egyszer egy igazi tenger alattjáróra menjen már az ember, hát, mert mit csinálna egész életében, nem?
2: Tehát nem, ahogy ez tényleg jó. Tehát, hogyha már kipipáltad a bakancslistáról azt, hogy négyesben elmenni vízibiciklizni, akkor a következő az, hogy elvigye egy körre a vízit, ugye a tenger alattjáró.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogy mit csinál Mohamed Salah, azt nem tudom, a náluk lévő válogatott szünet alatt, az biztos, hogy elment kirándulni Törökországban. Ugye ő a Trabzonspor játékosa, és a közeli hegyekben, ha már szünet volt, kiment a családdal és szétnézett. Kirakta az Instára a fotót, ahogy ül egy sziklán. Hát azóta ez zarándok hely lett. Az összes létező török szurkoló, aki egyébként Trabzonspor szurkoló, vagy Salah a kedvence, az most keresi ezt az ikonikus helyet, és ugyanabban a pózban ülnek, ugyanazon a sziklán, ahol Salah ült, és képesek órákat sorba állni, most már ilyen több százas kigyózó sor alakult ki ennél a sziklánál fenn a hegytetőn.
2: Na akkor én már most mondanám egyébként, hogy akkor tessék innentől kezdve belépőjegyet szedni, egy hotdogos kocsi álljon ott.
1: Igen.
2: Legyen ott egy lufi hajtogató, egy kutyás bemutató.
1: Így van, egy ilyen kézlenyomat itt jár, vagy lábnyomat itt járt Mohamed Salah, itt a stopliának, nyilván nem stopliba, hanem a rendes utcai cipőben, de hogy itt van a nyoma, és akkor így ezeket is még lehet árulni, nem tudom mit, a levegőt, ezt szippantotta be.
2: És Britney Spears rágulja, és oda van rakva a sziklára.
1: Há, igen, tehát bámulatos, nem, hogy ezen múlik, hogy egyébként az a szikla az ott van évtizedek, évszázadok óta. Nyilván egy kedvelt kiránduló hely volt eddig is, de most nagyon felkapták, és most már nem csak azok, akik a környéken laknak, hanem mások is mennek, és akkor így végigjárják ezeket. Hát én a napokban voltam Sirok környékén, soha nem jártam még ott, egyébként nagyon sokszor elmentem már a Siroki vár mellett, és most pont úgy adódott, hogy azt mondtam, hogy hát most már hatodik haszakat felmegyek és megnézem, és ott is van egy ilyen török asztal nevű hely, egy ilyen sziklás rész, meg kedvelt kiránduló hely, meg útvonal. Nem volt az a tumultus, mint itt a Trabzon környékén. Két emberrel találkoztam, az egyik a pénztáros volt a várban, a másik pedig ott valami karbantartó, úgyhogy hárman voltunk az egész várban, de parádés volt. És képzeld el,
2: és hogy... És várták, hogy Salah mikor jön meg, hogy fellendítse az itteni bizniszt.
1: Azért meséltem ezt el, hogy hát ha valakinek kedves, hogy jön elmenni majd a Siroki várba, azért mert ott jártam, de nem, egyébként képzeld el, nagy élmény volt, mert ahogy mentem fölfelé ott egy ilyen ösvényen, egyszer csak hallottam ilyen komoly szarvasbőgés ott a hallatszik az erdőből, egy nagyon szép helyen mész. Ó, mondom, de romantikus, milyen érdekes, hogy itt szarvasbőg is, majd lenéztem, és 10 méterre ott feküdt egy szarvas az út mellett, és gyakorlatilag így nézett rám, és úgy ment ez a szarvasbőg, és meg a többi, és akkor mondtam, hogy aha, nagyon jó, hogy felmentem, kérdeztem a pénztáros hölgytől, mondom, sokkalom,
2: mennyire veszélyes.
1: Igen, meg nagyon gyakori, hogy így azt mondja, nem, szarvas nem szokott, de a maga előtti utolsó látogató, az előtt egy róka szaladt át egy pár órával ezelőtt, úgyhogy...
2: Amit egy vaddisznó üldözött, ami egy medvelő
1: menekült. Na hát a medvét azt hagyjuk is. Tehát amikor valahol megjelennek, ugye beszéltünk róla korábban, azért én gyakran járok viszonylag motorral Erdélybe, de még nem találkoztam medvével, tudom melyik az a szakasz, ahol egyébként vannak medvék, de a többi helyen is van, de még eddig nem sikerült. Viszont elmentem Lillafüredre, hogy kirándulunk egyet, na ott aznap láttak, vagyis hát egy nappal előtte láttak medvét, utána ott a bükkbe akartunk menni kirándulni a nem tudom milyen kúthoz, ott felvette a vadkamera, hogy egy medve ott kószál, majd most, amikor Sirok környékén jártam, akkor meg a Börzsönyben láttak egy medvét, szóval mondtam, hogy
2: utána jelennek meg? Ezek a
1: előttem. Tehát mindig egy nappal előttem, amikor mennék, akkor mindig megjelenik egy ilyen hír. Nyilván, amikor meg az Adriára mész, akkor azonnal megjelenik egy nappal előtt, hogy cápát láttak az Adrián. Tehát ez valamiért ilyen...
2: Ami egy medve elől menekült.
1: Érez magad rosszul.
2: Nem, szerintem egyébként a Google keresési előzményeidet leköveti a medve.
1: Igen. Na, ugye egy dolog biztos, hogy medve az Oktoberfesten Münchenben nincs, de van egy úriember, aki viszont rendszeres visszatérője most már, és nem találnád ki, hogy ki az, aki beöltözik ilyen bajor népi ruhába, sörökkel a kezébe, mert azt láttuk már, hogy a német válogatott játékosok, meg Lothar Matthäus, meg a többiek előszeretettel ott vannak az Oktoberfesten. Arra azért nem gondoltam, hogy Usain Bolt lesz az, a jamaikai sprinter király, aki beöltözik ebbe a bőrgatyába, Huzentrogerrel és sörrel a kezében.
2: Mert még David Hasselhoffot el tudtam volna képzelni.
1: Igen, kicsit más jellegű.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új hozzájárulás, alapú adatszolgáltatással bővül a digitális állampolgárság program. Próbafűtés javasol az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság még azelőtt, hogy tartósan hidegre fordulna az idő. A tervezetnél korábban kezdődhetett meg a Debrecenben gyártott BMW X3 átadása az Egyesült Államokban. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Új hozzájárulás, alapú adatszolgáltatással bővül a digitális állampolgárság program. A fejlesztés célja, hogy egyszerűbbé váljon az elektronikus ügyintézés, és kevesebb adatot kelljen újra megadni, vagy dokumentumként feltölteni. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó engedélyével közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le például a személyazonosító vagy lakcímadatokat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló is. A fejlesztés a jövőben egyes Európai Uniós ügyintézéseknél is lehetővé teheti az adatok digitális továbbítását, amennyiben az érintett szolgáltatók csatlakoznak a rendszerhez. Próbafűtés javasol az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság még azelőtt, hogy tartósan hidegre fordulna az idő. A szervezet szerint a fűtő berendezéseket típustól és életkortól függetlenül évente legalább egyszer érdemes szakemberrel ellenőriztetni, mert meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémények állapotát szintén ajánlott átvizsgáltatni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely működik, a célszerű szénmonoxid érzékelőt elhelyezni a készüléktől egy másfél méterre fejmagasságban. A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy az érzékelőknek is van szabatossági idejük, ezért lejárat után cserélni kell őket. A tervezetnél korábban kezdődhetett meg a Debrecenben gyártott BMW X3 átadása az Egyesült Államokban. Bár a hivatalos kiszállítás szeptember 25-én indulna, egyes amerikai kereskedések már napokkal korábban átadták az első autókat a vásárlóknak. A korábbi rajtot az erős kereslettel indokolták. Jelenleg minden új iX3 Debrecenben készül, így az amerikai piacra szánt modelleket is Magyarországon gyártják, majd hajón szállítják az Egyesült Államokba. A típus iránt Európában is jelentős az érdeklődés, ezért a debreceni gyárban már három műszakban a nap 24 órájában folyik a termelés. Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésére. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa azokat a speciálisan képzett négylábúakat, amelyek munkájukkal nap mint nap embereket segítenek. A díjra jelölhetőek többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, terápiás szolgálati, rohamjelző és mentőkutyák is. A szolgálati ebek között kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső kutyák is indulhatnak, míg a mentőkutyák között területkereső, rombkutató, vízi mentő és nyomkövető állatok is szerepelhetnek. A versenyben már elpusztult kutyák is nevezhetők, így posztumusz elismerésre is van lehetőség. A győztesről a közönség szavazatai döntenek. Megújult a nyíregyházi északi temetőgépjármű beléptető rendszere, amely a kapuknál kialakuló torlódások csökkentését szolgálja. A Korányi Frigyes utcai és a Pozsonyi úti bejáratnál már automatizált rendszer működik, amely kamerával ismeri fel a járművek rendszámát. A behajtási díjat nem kell közvetlenül a belépéskor rendezni, azt a látogatók érkezésekor vagy távozás előtt a kihelyezett automatáknál fizethetik ki. A rendszer azt is lehetővé teszi, hogy ne feltétlenül ugyanazon a kapun kelljen kihajtani, ahol az autós belép. A fejlesztés különösen a Minden Szentek és a Halottak Napja körüli nagyobb forgalom idején lehet hasznos.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A hétvégén zavartalan lesz a napsütés, 21-26 fok közötti értékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: time.
1: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: the music.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Társadalmi egyeztetés indult az új országos zöld hatóságról. Reagált az Alapi Jogokért Központ a háttércégnél tartott házkutatásra. Munkaszüneti napát tennék december 24-ét. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szeptember 30-ig bárki véleményezheti a kormány által tervezett új országos környezetvédelmi hatóság létrehozását. Az országos élő környezetfelügyelet főhatóság január 1-től kezdheti meg működését, és többek között környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, állatvédelmi, természetvédelmi, erdészeti, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat látna el. A tervek szerint az új szervezet ellenőrizné és szankcionálná az akkumulátorgyárakat is. A hatóságon belül legalább 50 fő zöld összséget hoznának létre, amely például állatkínzás, illegális kutyaviadalok, hulladék lerakás vagy erdőkárosítás esetén léphetne fel. A társadalmi egyeztetés során az észrevételeket és javaslatokat a kormány által megadott elérhetőséggel lehet benyújtani. Reagált az Alapjogokért Központ arra, hogy a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt házkutatást tartott a szervezet egyik háttércégénél. A gyanú szerint egy külföldi férfit havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztattak, miközben kevés tényleges munkát végzett. Az Alapjogokért Központ közölte, működése során betartotta a jogszabályokat, és a hatóságokkal együtt működik. Az ügyre a Fidesz is reagált, és azt közölte, hogy az érintett személy Romanovszki volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes, a párt álláspontja szerint az ő foglalkoztatása nem valósított meg bűncselekményt. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt három országgyűlési képviselője arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A javaslat indoklása szerint a változtatás a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a családi és közösségi együttlétet segíteni. Elfogadása esetén december 24-én az üzletek többsége zárva tartana, ugyanakkor több kivétel is lenne, például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág és édesség üzletek, valamint a benzinkutak. A módosítás több munkahelyi jogszabályba is beemelni ezt a napot munkaszüneti napként. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, a szabályozás akár már idén hatályba léphet. Egy hónapra elrendelte a bíróság az Akácfa utcai gyilkosság két gyanúsítottjának letartóztatását. Az egyik férfival szemben emberölés, társával szemben súlyos testi sértés kísérlete miatt folyik eljárás. A gyanú szerint múlt pénteken hajnalban Budapest 7. kerületében egy 40 éves férfi megszúrta az áldozatot, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A két feltételezett elkövetőt hétfőn fogták el. A bíróság szerint a letartóztatást indokolta, hogy az elkövetés után megpróbáltak elrejtőzni, valamint ruházatukat is elrejtették. Az egyik gyanúsított és védője fellebbezett.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken a napsütés felhő átvonulások zavarják meg, amelyekből csak néhol alakulhat ki egy-egy záporzivatar. Az északi északkelet irányú szél időnként megélénkül. A kora reggeli órákban a maximumok 4-11 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

azon, hogy láttok-e valami olyan fontosat, ami érdemes lehet megemlíteni. 0-23-16-3000, ez az információs vonalunk, ez pedig Kygo dala, méghozzá egy jó 10 évvel ezelőtti Firestone Conraddal közösen. Egyébként gyengén felhős időjárásnak lehetünk most a mai napon elszenvedői, kettős fronti hatás is várható, úgyhogy tessék kapaszkodni, aki érzékenyebb rá, vigyázzatok egymásra.

Mystical Magical Benson Bontól jó reggelt, 6 óra 47 perc van. Vigyázzatok egymás az utakon, és küldjetek információt, hogyha tudtok. Debrecenben nagyobb fennakadásra kell készülni, nem sokára, ugyanis majd rendőri karjelzéssel, rendőri irányítás lesz, Füredi út, Böszörményi út, Nádor utcáig egy sáv járható, és már készen állnak a rendőrök arra, hogy segítsenek a forgalom irányításban, úgyhogy ti is segítsétek a munkájukat. A mai napon egyébként kettős fronthatás várható, és úgy néz ki, hogy 18-20 fok, őszi ruházatra lenne szükség. Talán esernyőre nem, erősen felhős idő lesz, de nem valószínűleg csapadék. Az emelkedés viszont, vagy az emelkedésre azért néhány napot még várni kell, és hát az sem lesz túlzottan nagy emelkedés most itt az előrejelzés alapján, mert itt még egy ilyen 26-28 fokot is jósolgattak nekünk, aztán mostanra már csak 23-at írnak itt védekörzetünkbe jövő hétre, de meglátjuk majd, hogy ez hogyan alakul. Minden esetre a mai 18 fok pont a fele annak, amit valaha feljegyeztek, mint egy évszázados melegrekord. 1918-ban Ásotthalom településén volt 36 fok. És hát szerencsések vagyunk, hogy legalább egy ilyen 10 fokkal kezdtük a ma reggelt, ugyanis Nyíregyházán mínusz 3 volt 1902-ben, ez tehát az évszázad leghidegebb időszaka volt, vagy legalábbis adata a mai napra vonatkozóan. 6 óra 49 perc van, rövidesen friss hírek, információk előtt azért ilyen nagyszerű dal is pörög, úgyhogy pörögjetek rá ti is a munkaidőre. Jó reggelt és jó utat!

0: belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a szokásos Böszörményi úttól a Nádor utcáig az aszfaltozási munkálatok miatt egy sáv járható, és ott most már minden kereszteződésben rendőrök irányítják a forgalmat, tehát ők segítik át a forgalomban résztvevő embereket. A város egész területén ugye nedves úton közlekedünk, és több kocsanásos balesetet tapasztaltunk már ma reggel is, tehát ezt kalkuláljuk be a mozgásunkba, ugye a megváltozott útviszonyokat, mert hatalmas a forgalom, különösen a bejövő útszakaszokon, a Józsáról a 35-es számon, a 47-es számon, a Homokkerti felüljárónál, de az iskolák környékén óriási forgalomban közlekedünk lépésben, tehát ehhez kívánok én mindenkinek kitartást és balesetmentes közlekedést.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Súlyosabb büntetés kapott a javítóintézetből megszökő fiatalkorú. Október 17-én ismét megrendezik a Debrecenben a Fuskocog sétálja a Nagyerdő madaraiért elnevezésű jótékonysági sportnapot. Hosszú várólisták vannak a hajdúbihari idős otthonokban. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 8 hónap fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztésre súlyosította a debreceni törvényszék annak a 17 éves fiúnak a büntetését, aki tavaly decemberben megszökött a debreceni javítóintézetbe történő visszaszállításakor. Az ítélet szerint a fiatalkorú kiszabadította a kezét a bilincsből, majd elfutott a rendőrök elől. Később rokonai vitték a szabolcsi otthonába, ahol a padláson bújt el, de a rendőrök rövid időn belül megtalálták. Első fokon 4 hónap fogház büntetés kapott fogoly szökés miatt. Az ügyészség azonban súlyosításért fellebbezett. A másodfokú döntés jogerős és végrehajtandó. Több hajdúbihari idős otthonban, teltházban, a bekerülésre pedig akár éveket is várni kell. Debrecenben és a vármegye több településén is jelentős a túljelentkezés. Van olyan intézmény, ahol több százan szerepelnek a várólistán. Hajdúböszörményben például 56 férőhelyre mintegy 770 jelentkező jut, még Biharkeresztesen egyes elhelyezési formákra akár 5 év is lehet a várakozási idő. A napi térítési díjak intézménytől és ellátási szinttől függően több ezer forint között mozognak. Emel szintű elhelyezésnél pedig egyszeri belépési díjat is kérhetnek. A tapasztalatok szerint a megfelelő férőhely megtalálása sok család számára komoly nehézséget jelent. A kivitelezés megkezdéséhez közeledik a debreceni Fórum bevásárlóközpont Csapó utcai bővítése. A beruházó cég 3 évvel azután adott hírt az előkészületek előrehaladásáról, hogy a városi közgyűlés elfogadta a fejlesztés telepítési tanulmánytervét. A beruházással együtt a Csapó utcai sétáló övezet megújítását is tervezik, erről online kérdő évben kéri ki a lakosság véleményét. A látványterveket várhatóan szeptember végén mutatják be, ezekből az is kiderül majd, hogyan kötnék össze az utca két oldalán álló kereskedelmi épületeket. A tervek szerint a zöld felület nagy részét megtartanák, egy fát kivágnának, egy másikat pedig átültetnének. Szeptembertől már napi 24 órában 3 műszakban termel a debreceni autógyár. A bővítése a vállalat szerint az itt készülő elektromos modell iránti kiemelkedő kereslet miatt volt szükség, ezért a második és a harmadik műszak is a tervezetnél korábban indult el. A gyárban jelenleg már több mint 5000-en dolgoznak, és a tobozás továbbra is folyamatos. A sorozat gyártás kezdete óta mintegy 8 hónap telt el. Ez idő alatt már az 50 000. Debrecenben készült autó is legördült a gyártó sorról. A tervek szerint még az ősz folyamán egy második új modell gyártása is megkezdődhet a telephelyen. Október 17-én ismét megrendezik a Debrecenben a Fuskocog sétálja a Nagyerdő madaraiért elnevezésű jótékonysági sportnapot. A Debreceni Nagyerdőért Egyesületi már 15. alkalommal szervezi meg az eseményt, amelynek célja a közösségi mozgás mellett a Nagyerdő élő világára, azon belül is a madárvédelemre irányítja a figyelmet. A résztvevők több kategóriában indulhatnak, és akár kutyával is teljesíthetik a választott távot. Az eseményen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció kötött. Az online jelentkezés határideje október 14-e éjfél, de a szervezők a helyszínen is biztosítanak regisztrációs lehetőséget.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: hétvégén zavartalan lesz a napsütés, 21-26 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 7 óra 13 perc van, jó reggelt, jó utat mindenkinek, beindult a csúcsforgalom, és remélhetőleg mindenki türelemmel kezdi a ma reggelt, és hát vége láthatatlan türelemmel rendelkezik, míg célba nem ér, úgyhogy legyetek résen, rengeteg helyen kell lassúbb haladásra számítani, illetve akár lezárásokra, sőt, még rendőri irányításra is, 7 órától ugyanis Debrecenben több ponton is rendőr irányítja a forgalmat. Füredi út, Böszörményi út, Nádor utcáig egy sáv járható, a rendőri segítség az megérkezett. A Böszörményi-Füredi kereszteződéséből egyébként kaptunk is fotót, úgyhogy a rendőr már ott van és segíti az áthaladást a kereszteződésen. Szintén Debrecenben a Nyíl utcán a külső sávot lezárták a Hatházi út kereszteződésénél. Itt 30 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Aztán arra is számítsatok, hogy a 36-os főút Nyíregyháza térségében teljes útzár alatt, úgyhogy a kijelölt terelőút a 338-as főút. Egyelőre úgy néz ki, hogy még nagyjából 2-3 héten keresztül sajnos ez a helyzet, úgyhogy egyelőre a lezárást kell megszoknunk, és majd visszakapjuk hamarosan ezt a szakaszt is. A 41-esen az Orosi úton Nyíregyházán egyelőre, ha minden igaz, akkor jól járható az útszakasz, ugyanis az útfelbontást, felmarást az befejezték. Ami még fontos lehet, hogy a Vasvári Pál utca hímes csomópontjában, ne feledjétek, ha ritkábban jártok arra, hogy ott is jelzőlámpa irányít a nap 24 órájában. Emiatt sokkal nagyobb menetidőre kell készülni. Csak úgy, mint Nyíregyháza a Nagykáló között, ahol is szintén jelzőlámpa irányít Nyíres-Tanyai elágazásnál, emiatt lehet lassabb a haladás. Főleg egyébként, hogy ez egy lakott területen kívüli szakasz, ahol 90-nel lehetne menni. Ezúttal viszont 40-re kell csökkenteni a tempót. Na, a zenei tempót viszont nem csökkentjük, sőt, adunk egy gázfröccsöt. Itt van D.O.D., Sonny Fodera, ez pedig a Think About Us.

0: Sunshine FM-en.
1: A következő percekben ismét fittek leszünk, méghozzá Tarcsa Mónikával, a Fight Club vezetőedzőjével.
2: A funkcionális tréning egyik legfontosabb kérdése, mire tudjuk használni azt az erőt, amit megszerzünk. A mindennapi életben nem izolált izomcsoportokat használunk, hanem felállunk, lehajolunk, emelünk, cipelünk, fordulunk, egyensúly. A funkcionális edzés ezeket a mozgásokat próbálja fejleszteni. Egyszerre dolgozhatunk az erőn, az állóképességen, a koordináción és a stabilitáson. Ezért nem feltétlenül az számít, hogy mekkora súlyt tud megmozgatni, hanem az, hogy mennyire kontrolláltan és hatékonyan tudsz mozogni. Az erő akkor igazán hasznos, ha a hétköznapokban is használni tudjuk.
0: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Csak egy reklám.
3: November 7-én Nyíregyházán vár a NEK, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap, rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. A szuper Early Bird jegyek szeptember 30-áig mindössze 14.990 forintért vásárolhatók meg, ezért érdemes időben biztosítani a helyed. www.nőiexpo.hu NEK, mert minden nézőpont kérdése.
0: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Szabadlábon védekezhet Matolcsy György a gyanúsítotti kihallgatás után. Évvégére készülhet el a magyar oktatás új stratégiája, több honvédelmi ügyben is feljelentést tesz Ruszin Szendi Romolusz. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Szabadon távozhatott gyanúsítotti kihallgatása után Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Az ügyben rajta kívül további 6 embert hallgattak ki, és a rendelkezésre álló információk szerint valamennyien szabad lábon védekezhetnek. Mindennyiukat hivatali visszaélésre gyanúsítják. A nyomozás előzménye, hogy Simor András korábbi jegybankelnök azt állította, 2023-ban az MNB egyik volt alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra az ő felügyelőbizottsági tagsága miatt. Az MNB jelenlegi vezetése később vizsgálatot indított, majd feljelentést tett. A nyomozók kedden több helyszínen házkutatást tartottak és adatokat is lefoglaltak. Az év végén elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája, közölte Landmárt Judit oktatási miniszter. A tervek része egy külön mesterséges intelligencia stratégia is, amelynek társadalmi egyeztetése hamarosan megkezdődik. A miniszter szerint új nemzeti alaptantervet is kidolgoznának. Emellett átfogó szövegértésfejlesztési program indulhat, nagyobb módszertani szabadságot adva az iskoláknak. Landmárt Judit azt írta, hogy a változtatásokról nem kizárólag a minisztérium dönt majd, hanem diákokat, pedagógusokat, szakmai szervezetek és szülői közösségeket is bevonnak. Közlése szerint már több száz egyeztetést tartottak, és a központosítás csökkentése is megkezdődött. Hűtlen kezelés gyanúja miatt több ügyben is feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a Honvédelmi Minisztérium, közölte Ruszin Szendi Romulusz honvédelmi miniszter. Állítása szerint az előző tárcavezető külföldi magán útjainak és két vadászatának személyi biztosítása több 10 millió forintba került az államnak. Ruszin Szendi egy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízást is kifogásolt, amely katonai szabályzatok, vezetői tréningek és egyenruha tervek elkészítésére szólt. Emellett egy havi több 100 000 forintért bérelt szolgálat autó ügyét is vizsgálják. A minisztériumban korábban külön munkacsoportot hoztak létre az előző vezetés szerződéseinek átvizsgálására. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. A testület közlése szerint a magyar kormány megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat, többek között a közbeszerzés, a korrupció ellenes intézkedések és az összeférhetetlenségi kockázatok területén. A bizottság emellett az Erasmus Plus és a Horizont Európa programhoz való hozzáférés helyreállítását is javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. Ursula von der Leyen szerint magyar Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. A javaslat életbelépéséhez még az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács jóváhagyása is szükséges.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akárcsak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 423, az eurót 363, a svájci frankot 387, az amerikai dollárt 318 forintos áron jegyezte a bank. A folytatásban a napsütés felhő átvonulások zavarják meg, a maximumok 17-22 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en. I will always remember.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, Last Frequencies újdonság itt a keltetőben. Ez volt a Lévidal, 7 óra 40 perc van közben. Dankó Laci
1: jó reggelt.
0: Megérkezett.
1: És csokolom,
0: jó reggelt, Laci. Van-e alibid arra az időszakra, amikor feltörték az FBI-nak a rendszerét?
1: Uh-huh, van, igen.
0: Igen, ott ültem a számítógép előtt.
1: Egy laptoppal ültem egy parkban. Igen. Elvonulva a világtól, úgyhogy ne lássa senki.
0: Ismerőseimmel.
1: Igen, igen. És egy mobilnettel próbáltam feltörni az FBI-nak a központját.
0: Hallatlan egyébként, hogy az ember olyanokat olvas, hogy ilyen kibertámadás, olyan hacker támadás, ilyen adatok, olyan, miközben mi meg csak szeretnénk belépni az ügyfélkapura, és már az is meghaladja a képességeinket.
1: És ha hiszed, ha nem tényleg, lejárt a személyem, amúgykor bementem, és akkor mondta az úriember mellettem, aki ott ült, hogy ő csak azért jött, nem telefont cserélt, és így aztán nem tud belépni ez a digitális állampolgársági akármilyen applikációba, ezért be kellett mennie, és újra igazolnia magát, meg stb. Stb. Szóval igen, tényleg így van, hogy mi azzal bíbelődünk, hogy ó, mi a jelszavam, ó, az új lenyomat, ó, van megint. És vannak emberek, akik meg simán belépnek. De hát hallottam, hogy majdnem háború tört ki az Egyesült Államok meg Kína között, mert az AI rossz utasításokat, meg a CIA-nak rossz információkat adott, és ők azt gondolták, hogy az irániakat a kínaiak látják el fegyverekkel, meg az atomfegyverhez szükséges alkatrészekkel, meg mindennel. Szóval, és akkor kiderült, hogy ez egyébként semmi nem volt belőle igaz, csak az AI tudatra ébredt, és úgy gondolta, megvicceli az amerikaiakat.
0: Nagyon érdekessé teszi a mai világunkat és a tényeket, a tények elferdítését, a bizonyítást, a bizonyíthatóságot, mint például akár egy, mostában, hogy néztem mondjuk régi filmeket, és ott egy nyomozás, amikor még nem volt, tehát mondjuk az 1600-as, 1800-as években nem volt technológia felkutatni, felgöngyölíteni egy ügyet, hogy mi történhetett, nem volt meg a kommunikáció, nem volt olyan, hogy új lenyomat, meg vérelemzés.
1: Nem láttál indiános filmeket annak idején? Western film, oda ment sólyomszem, ránézett egy nyomra, és kapásban megmondta, hogy két ember ült a lovon, jobbról jöttek, balról jöttek, ittak a kocsmában, és nem tudom egyébként, előző este a táncos lányjal mulattak, vagy nem, egy nyomból.
0: És az így van, abból, hogy megkóstolt egy falat lószart, és abból tudott mindent.
1: Abból, igen, hogy ezek már három napja úton vannak.
0: Lyukas a foga.
1: Ránéztek a tűzre, és rögtön megállapították, hogy hát már olyan 4 órája mehettek el. Miből? Abból a hamuból? Tehát, hogy tudta megállapítani, hogy 4 órája még az éget? És hogyha nem rakott rá, de már ott üldögéltek mellette.
0: Igen, amúgy arra akartam kiukadni, hogy hát, na jó, ezt leszámítva, de azért voltak nehezen bizonyítható dolgok, mert nem állt készen a technológia. Most viszont olyan szinten itt van a technológia, hogy szintén nehéz bizonyítani bármit. Most már honnan

0: Ez bárki, akár a világ vezetői közül is olyan bizonyosságot arról, hogy az, ami történt, az valóban, az, amit sehogy lát,
1: rám
0: az
1: mondják, valóban. Hogy boszorkány. Így csinálták a középkorban is,
0: hogy
1: nem?
0: Ugyanott járunk, ezt akarom mondani. Igen. Ugyanott járunk. Ennyi. Nem tudod már, mi a valóság. Ők sem tudják, senki nem tudja.
1: Hát ott van a Gyaloggalop című film, megvan, amikor áll a hölgy, és akkor bebizonyítják, hogy boszorkány, hogy vezetik le szépen.
0: Nem, ez most nincs meg.
1: Nincs meg? Na, hát ott áll a hölgy, és akkor így elkezdik mondani, hogy miből lehet, vagy mi az, ami lebeg a vízen. És akkor mondják, hogy a fa, meg a kő, meg a stb. És mondják, hogy a kacsa. A kacsa, hú. És akkor a végén olyan következtetés vonnak le, ha ő lebeg a vízen, tehát akkor ugyanannyit nyom, mint egy kacsa, akkor fából van, tehát boszorkány. És aztán
0: hát ugye, el kell égetni.
1: És aztán hoznak egy mérleget.
0: Szalonnasítés lesz este.
1: Igen, hoznak egy mérleget, ráteszik az egyikre a kacsát, a másikra a boszorkány, és ugyanannyit nyom. Tehát hogy nyilván ez egy vicces film.
0: Persze,
1: tehát, hogy de hát nagyjából így zajlott. Mondták, hogy eretnek vagy? Nem vagy eretnek? Na jó, akkor kínzunk egy kicsit, mi bennem valad, hogy eretnek vagy.
0: Szóval azt mondtad, nem vagy. Hát nyilván, ha az vagy, akkor tagadod. Egyértelmű, hogy az vagy.
1: Milyen egyszerű, ha bevallod, azonnal kivégzünk, ha nem, akkor még megkínzunk előtte, és utána végzünk ki.
0: Igen, na ugyanez a helyzet egyébként mai világunkkal, hogy nézed a tévét, görgeted a közösségi médiát, olvasod a híreket, és honnan tudod, hogy azok valódiak, hogy azok nem kreált hírek, hogy az nem arról van szó, hogy fentről úgy döntöttek, hogy most ebbe az irányba tereljük egy kicsikét.
1: És ezzel rengetegen visszaélnek. Rengetegen. Hát olyan oldalak vannak, és egyet nem értek, hogy ebből mi a haszna egy Facebook oldalnak, hogy kamu híreket rak ki, és van látogatottsága, meg ilyesmi. Na de ettől neki nem lesz bevétele, vagy nem tudom, vagy az olyan...
0: Hát a reklámok.
1: Hát, vagy ez neki azt a hatalom, hogy elmondhatja, hogy több ezer kattintáson?
0: Igen, igen, igen, igen.
1: Hát, én nem tudom, tényleg fura egy világot élünk.
0: Mert Laci, azért
1: már csak a kattintás számít, meg a like.
0: Te úgy képben vagy a történelemmel, nem egyedi eset volt az a világ történelemben, hogy kreált dolgok, esetleg háború kirobbantásához hozzásegítettek, kitalált dolgokkal,
1: kassabombázása. Például, amire azt mondták, hogy a szovjetek lebombázták Kassát, és ezért azonnal Magyarországnak be kellett lépnie a háborúba, és közben mindenki tudta, hogy valószínűleg nem oroszok voltak. Tehát, hogy nem... hát ugyanez. Eleve Lengyelország lerohanása, tehát ott az adótól, hogy ott megtámadták a német katonákat, és ezért kell aztán visszavágni, és azonnal lerohanni Lengyelország.
0: De jó lesz, meg 2100-ban, meg majd tudjuk mondani, hogy emlékeztek, mikor a 2000-es évek elején ez és ez történt. Na hát ez nem volt igaz.
1: Igen. Hát most volt ugye a szeptember 11-i terrorcselekménynek a 25. évfordulója, és mindenki pontosan tudja azóta, hogy Irak lerohanása az gyakorlatilag teljesen nem normális dolog volt az amerikaiak részéről, de azzal választást lehetett nyerni, mert ugye eleve Osama Bin Ladent üldözték, az afgánok ellen harcoltak, mert tudták, hogy ott bujkál. Aztán kiderült, idézőjelben, azóta kiderült, hogy ez nem volt igaz, hogy Irak is és Saddam Hussein is támogatja Osama Bin Ladent. Ezért le kell rohanni Irakot. Lerohanták, és aztán utána kiderült, hogy egyébként semmi köze nem volt az egészhez. De akkor már...
0: De őket nem, de hát senki nem kérdezte meg őket, hogy nekik erről mi a véleményük.
1: Igen.
0: Na, azért mondom, tehát, hogy ez nem egy új keletű dolog. Nem. Ez mindig is így volt, csak most a technológia felgyorsulásával, meg a lehetőségekkel még durvábban fogják ezt tolni.
1: Hát akkor emlékszem az amerikai parancsnokra, vagy nem is tudom, külügyminiszterre, PowerPointon bemutatta, hogy ott van egy épület, és ott van az, ahol egyébként most atomfegyvert készít, meg biológiai fegyver Saddam Hussein. És akkor nézte a világ, azt látott egy fotót, és nagyjából úgy azt elhitték. És kérdezték a magyar politikusokat, mert akkor Magyarország is, meg mindenki csatlakozott ehhez, hogy igenis bosszút kell állni, és a terrorizmus, és stb. Stb. Aztán annak kérdezték most pont az akkori magyar politikusokat, azt hiszem Medgyessy Péter volt a miniszterelnök. És akkor, hogy és ezt elhittétek? Hát igen,
0: azt mondták,
1: igen. De hát, hogy miért kételkedtünk volna benne? Tehát, hogyha Amerika ezt mondta, meg a Nyugat ezt mondta. Szóval de tényleg így van, és most már mindent gyakorlatilag háromszor, négyszer meg kell vizsgálnod, akkor se tudod,
0: de nem
1: igaza
0: fogod
1: vagy
0: tudni.
1: Nem.
0: Te, mint átlag ember, sosem ja, fogod tudni.
1: De soha.
0: És felesleges ezzel foglalkozni, de mindegy.
1: Az, hogy a legjobban védett rendszer, mondjuk az FBI, feltörik most a rendszerüket, és akkor kiderül az összes ügynöknek az összes létező adata.
0: A neve, a telefonszáma, a lakcíme, a hozzátartozóikra vonatkozó adatok is.
1: Moder ügynök benne van? Nézd már meg, ember.
0: Csak Scalit találtam.
1: Nem tudom.
0: A Muldert elvitték az UFO-k.
1: Úgy érdekelne.
0: Igen, tehát... a Shiny Hunters nevű csoport vállalta magára, és több mint 5000 ügynöknek az adata az, amit bezsebeltek. Mindezt egyébként válaszul egy korábban őket ért támadás miatt, mert az FBI meg akkor ugye ellenük indított támadást, ez most csak...
1: Hát jó, de nekik ez a dolguk. Hát bocsánat, már nem az, hogy nincsenek támadást, de hát nyomozzanak. Most akkor a bűnöző szervezet meg azt mondja, visszavágok, és nekem is van ugyanolyan, átcsábították ugyanazt a hackert.
0: Hát látod, megtalálták a legjobb fekete macskás passziászos
1: hackereket. Felhívtak egy ügynököt, akit ismertek, figyelj már Joe, mi a jelszavad? User 1-2-3-4, közzi.
0: Fel vagy véve.
1: Igen. Igen, vagy egy kirúgott ügynök, vagy bármi, nyilván meg fogják találni, meg most hajtóvadászat indul ez ellen a szervezet ellen, mert amikor őket éri leginkább támadás, az meg aztán végképp ezt szüli, de azért érdekes, nem? Hogy akkor innentől kezdve senki nincs semmilyen biztonságban, mert bármikor, bármi. És amikor neked tényleg ilyen 66 azonosító, meg telefonos pityegés, meg mindenféle kell ahhoz, hogy 1200 forintot átutalj mondjuk a, nem tudom, szolgáltatónak, közben meg az FBI-nak az oldalát úgy feltörik, mint a shit. Tehát ez ilyen...
0: Úgy mindenhonnan eltörlöm a jelszót. Úgy is feltörnék, ne foglalkozzatok, ne bajlódjatok vele, srácok. Igen, hát, na mindegy, ilyen világot élünk, nem tetszik ez a világ, de az a baj, hogy most már annyira minden digitális lesz, hogy teljesen ki vagy szolgáltatva. Minden. Most már az van, hogy a világ bármely pontjáról elérnek olyanok, akikkel soha nem találkoztál, soha nem is fogsz találkozni, és mégis tönkreteszik az életedet. Igen. Korábban azért ilyen nem volt, mert ha láttad, hogy veled szemben jön a kocsmából kifelé valaki, aki rossz arcú volt, elkerülted. Most már nem fogod tudni elkerülni ezeket az embereket. És személyeskedés nélkül is el fognak téged érni. Ők sem ismernek téged, de tönkreteszik az életedet. Úgyhogy szép új digitális világ ez.
1: Igen. Hát egy ilyen kalambó az most már így gyakorlatilag esélytelen lenne, hogy bármit is kinyomozzon a mai digitális világban.
0: Hát esélytelen lenne, de végre most már bemutathatná a feleségét. azzal még visszacsábíthatná a nézőket.
1: Igen, igen.
0: Na jó reggelt mindenkinek, 10 perc múlva 8 óra, friss hírek, információk előtte, viszont itt van a Mokka, ez Young Fly és Dash közöse, de itt lesz majd még Florida is, szóval, hogyha tehetitek, akkor maradjatok.

0: boca.
1: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come. Where you at, the night is young. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bármit is tervez, egy meghitt családi házat, vagy egy modern otthont, a Proterm kerámia tégláival megvalósíthatja álmai otthonát. Ráadásul most még nyerhet is. Ha most vásárol Proterm kerámia téglát minimum 500 ezer forint értékben a Gulyás tüzében, akkor megnyerheti az 500 ezer forint értékű GSV vásárlási utalványt. További részletek gsv.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bingvi Patikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bingvi Patika, a gondoskodó választás.
6: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap. És az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
7: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on. Változatos kedvencek.
8: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
9: Szép reggelt, jó utat, biztonságos célba érést. Mi újság Debrecen úthálózatán? Ezt derítsük ki együtt Horváth László gépjármű szakoktatótól. Mire érdemes odafigyelni? Jó reggelt!
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát ez a már a megszokott, a Böszörményi úttól egészen a Nádor utcáig a külső forgalmi sávon aszfaltozási munkálatok miatt egy sávon járható a közlekedés, vagy egy sávon bonyolódik a közlekedés, és emiatt ugye a rendőrök besegítenek a gyorsabb haladás érdekében, tehát rendőri irányítás mellett folyik a közlekedés. De valamilyen oknál fogva a Bartók Béla és a Kishegyesi út teljesen bedugult, tehát ott legalább 2-3 lámpaváltást kell várni, míg átérünk. A város belterületén is, az iskolák környékén hatalmas a forgalom, hát ehhez kívánok én sok-sok türelmet és balesetmentes közlekedés mindenki számára.
9: Így legyen, köszönjük László!
10: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok mindenki számára!
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
11: Robbantással fenyegetőzött egy férfi a debreceni közmeghallgatás előtt. Szigorították az akkumulátorgyárak bővítésének szabályait. Amerikában is erős a kereslet a Debrecenben gyártott BMW iránt. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
11: 10 hónap 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki robbantással fenyegetőzött egy debreceni közmeghallgatás előtt. A vád szerint a férfi augusztus 30-án egy közösségi oldalon tett közé olyan hozzászólást, amely alkalmas volt a köznyugalom megzavarására. A bejegyzés egy debreceni gyár működésével kapcsolatos, szeptember 7-ére meghirdetett közmeghallgatáshoz kapcsolódott. A vádlott beismertettét ez egy gyorsított eljárásban állították bíróság elé. A debreceni járás bíróság közveszéllyel fenyegetés büntettében mondta ki bűnösnek, az eszközül használt mobiltelefonját pedig elkobozták, az ítélet jogerős. Szigorította az országgyűlés az akkumulátorgyárakra és más potenciálisan szennyező üzemekre vonatkozó építési szabályokat. Tárkányi Zsolt államtitkár közlése szerint az elfogadott módosítás alapján bármilyen szabályszegés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatnak új beruházáshoz építési engedélyt az érintett üzemek. A szigorítás akkor is alkalmazható, ha a szabályszegés önmagában nem jár környezetszennyezéssel. Az államtitkár szerint a változtatás célja, hogy az akkumulátorgyárak működését szigorúbb ellenőrzési keretek közé tereljék. A módosítás a kiemelt beruházások szabályait is érinti, és Tárkányi szerint Debrecen szempontjából is különösen fontos lehet. A tervezetnél korábban kezdődhetett meg a Debrecenben gyártott BMW X3 átadása az Egyesült Államokban. Bár a hivatalos kiszállítás szeptember 25-én indulna, egyes amerikai kereskedések már napokkal korábban átadták az első autókat a vásárlóknak. A korábbi rajtot az erős kereslettel indokolták. Jelenleg minden új iX3 Debrecenben készül, így az amerikai piacra szánt modelleket is Magyarországon gyártják, majd hajón szállítják az Egyesült Államokba. A típus iránt Európában is jelent az érdeklődés, ezért a debreceni gyárban már 3 műszakban a nap 24 órájában folyik a termelés. Új hozzájárulás alapú adatszolgáltatással bővül a digitális állampolgárság program. A fejlesztés célja, hogy egyszerűbbé váljon az elektronikus ügyintézés, és kevesebb adatot kelljen újra megadni, vagy dokumentumként feltölteni, ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó engedélyével közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le például a személyazonosító vagy lakcímadatokat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló is. A fejlesztés a jövőben egy Európai Uniós ügyintézéseknél is lehetővé teheti az adatok digitális továbbítását, amennyiben az érintett szolgáltatók csatlakoznak a rendszerhez. Próbafűtés javasol az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság még azelőtt, hogy tartósan hidegre fordulna az idő. A szervezet szerint a fűtő berendezéseket típustól és életkortól függetlenül évente legalább egyszer érdemes szakemberrel ellenőriztetni, mert meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémények állapotát szintén ajánlott átvizsgáltatni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely működik, a célszerű szénmonoxid érzékelőt elhelyezni a készüléktől egy másfél méterre fejmagasságban. A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy az érzékelőknek is van szabatossági idejük, ezért lejárat után cserélni kell őket.
8: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
11: Jó hír az allergiásoknak, hogy a lehűlés mérsékelte a palagfi pollen koncentrációját. Ugyanakkor kettős fronti hatás terheli most a szervezetünket. A maximumok 17-22 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluli... 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 14 perc van, sok türelmet kívánunk mindenkinek azon részeken a vételkörzetünk útszakaszain, ahol jelenleg is például fennakadás van. Így Debrecenben a Böszörményi Füredi kereszteződésében rendőri irányítás zajlik, úgyhogy a rendőri karjelzésekkel érdemes tisztában lenni. Pont tegnap beszélgettünk erről, hogy van olyan eset, amikor már a rendőr is kizökken, mert annyira nem érti a vele szembe álló autós, hogy ő mit szeretne, hogy onnantól kezdve kilép a protokollból, és elkezd neki integetni, meg szájával is jelzi, hogy csókolom, jöjjön már!
2: Szerinted a rendőröknél van olyan, mint nálunk, ilyen szakmai ártalom? Tehát te is, amikor hallgatsz egy zenét, mint DJ, biztos, hogy meghallod a legkisebb hibát is benne, hogy ó, azt nem úgy kellett volna, vagy ha valaki rosszat mond,
1: vagy mondjuk falsul énekel.
2: Igen, egy meccs közvetítés közben azonnal kiszúrom, hogy az nem is úgy van, és nem úgy van, meg stb. A rendőr, amikor ül a kocsiba, és civilben van, és egy ilyen rendőri karjelzéses rendőr integet neki.
1: Ó, Lacika! Ha megint ugyanaz a hiba.
2: Nézd meg, a kis ujját nem jól tartja, nem kifelé kell állni, hanem befelé.
1: Na jó, legyetek tisztában azzal, hogy hogyan működnek a rendőri karjelzések. Egyébként nem bonyolult, de bármikor is mentem és rendőri karjelzéssel találkoztam, valahogy mindig olyan egyértelmű volt, pedig nem emlékeztem rá, hogy mit kell figyelni.
2: Persze, mert rád mutat és mondja, hogy Gabi, nem érti meg, hogy itt a hátam mögött, azonnal húzzon el, és kész. És akkor megy. Nagyon vigyázunk egyébként a megkülönböztetett járművekre, vagy megkülönböztető jelzést használó járművekre. Naponta látok olyat, hogy érkezik egy mentő szirénázva, 10-ből 9 autós elengedi, a 10. meg átsuhan. És akkor én nem értem, hogy mire gondolt a költő. Ott állt az első sorban, láthatta, hogy érkezik, szirénázik, szegény már úgy nyomja a szirénát, mint az atom, és hát de csak átmegyek, elférek még. Vagy leáll versenyezni vele, mert ilyet is hallottam, hogy mentőautóval beáll mögé, és akkor ő is gyorsan megy.
1: Azért, mert nézte a Die Hard 3-at, és mondta ott Bruce Willis, hogy John McClane, hogy csatár mögött lehet a legjobban kapura törni, vagy valami ilyesmi volt a szövegben, akkor azért hívtak egy mentőt, hogy akkor ugye a dugón át tudjanak menni, a forgalmi dugón, és akkor a mentőt követve tudták ezt összehozni. Ne tegyetek ilyet, jó? Isten, tehát még nem a Die Hard 3-ban vagyunk. Ráadásul most például tegnap is tragédia történt, vétlen autósofőrje veszítette el az életét, ott is egy nagy sebesség, átsodródás, és a vétlen volt az, aki ennek megitta a levét. Na, ennél sokkal vidámabb dolgokról fogunk beszélgetni. Megnézzük, hogy az év végéig milyen munkaszüneti napok várnak még ránk.
2: Mert hogy találtál egy különleges bejegyzést.
1: Hát ne lőd le a poént.
2: Az egyik politikus kirakott valamit, ami nekünk is újdonság, bár tudom, hogy tervezett volt, és volt már erről szó, de lehet, hogy egy nappal többet kapunk.
1: Igen, nekem az volt a csoda egyébként összességében, hogy én az elmúlt, nem is tudom, hónapokban, vagy fél évben is, amikor láttam egy politikus posztját, én már így megszokásból tiltom őket lefele. Tehát, hogy én nekem nincs szükségem a politikájukra, a senki politikájára, elkezdtem őket letiltani. És az volt a megdöbbenés, hogy még volt, akit nem tiltottam le. Na, és akkor az ő posztját látom, hogy december 24, innentől munkaszüneti nap.
2: Na,
1: mert tessék. Ugye volt egy ilyen ígéret, beígérték, hogy ugye majd ez is az lesz. Én úgy emlékeztem rá.
2: Amíg kijön a határozat.
1: Persze, de én úgy emlékeztem rá, de az is lehet, hogy ez nálunk egy ilyen bevett szokás volt itt a rádióban, hogy december 24 az munkaszüneti nap. Én így emlékeztem rá, hogy az elmúlt években is ez volt már, de utána googliztam, és elvileg nem.
2: Pedig én is úgy emlékeztem, a szilveszter az viszont biztos, hogy munkanap, ha jól emlékszem, tehát az 31-e. Úgyhogy legyen most már akkor a két ünnep között is végig munkaszüneti nap. Aki ezzel egyetért, gyorsan írjon nekünk egy kommentet, hogy a két ünnep között se kelljen dolgozni. Egyébként de valami értelme van, amikor le kell dolgozni egy ünnepnapot, így azt mondják, hogy előre hozzá. Mert most
1: van, mert
2: nyilván az lesz a munkaszüneti nap, akkor fogják, majd beteszik egy másik munkanapra. Vagy van ez a, hogy hívták az iskolában, tanítás nélküli munkanap, meg a többi. Tehát, hogy szombat délelőtt...
1: Bemegyünk, megiszunk egy kávét, közben beszélgetünk a tanáriban.
2: Igen, tehát, hogy szombaton le kell dolgoznod mondjuk a nem tudom melyik ünnepnapot, hát semmi, milyen termelési hatékonyság van ott?
1: Hát a GDP olyankor nem fölfelé, lefelé megy.
2: Az tuti.
1: Sírva.
2: Az tuti.
1: Igen. Egyébként a december végi időszak, hogyha a karácsonyt veszük alapul, akkor egyébként az idei az kifejezetten jól mutat, mert csütörtökre esik 24-e. És hogyha valóban addigra munkaszüneti nappá nyilvánítják, akkor ott azért egy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, és az azt követő héten ugye hát az első 4 nap hogyha 31-e munkanap. Én egyébként ezt a 31-ét is már csak módosítanám, nem? Tehát, hogy amikor készülsz az ünnepre, de nem, mert még este 6-ig dolgoznod kell, bár talán december 24-e kapcsán, ha nem is munkaszüneti nap volt eddig, akkor talán meg volt
2: hamarabb bezártak a boltok. Így van. Ami fontos is, mert tényleg hát annak a szerencsétlen boltosnak is van családja. Ő is szeretne együtt lenni velük, meg szeretne fát díszíteni, meg felkészülni, meg stb. És hát nem lehet azt mondani, hogy akkor most minden egyes bolti alkalmazott szabadságot vesz ki aznap, mert nem tud.
1: És akkor érted, már megint idegbeteg módon várod Jézuskát, mert nem volt időt felkészülni rá, még akkor takarítasz, főzöl, a fát beszerzed, faragod.
2: Hát mondjuk a 24-én szerzed be a fát, akkor már,
1: olcsó.
2: Már lehet, hogy elkéstél.
1: Akkor nem, akkor is lehet. Lehet. Hát, ha aki utolsó pillanatra hagyja, az minimum féláron szerez fát.
2: Igen. Sőt, ha egy nappal később 25-én viszi, akkor már ki van rakva ingyen. Sok helyen.
1: Ugye hát én tavaly elmeséltem a történetet, hogy én elrohasztottam a miénket, tehát hogy egy hétig állt a vízben, én olyan jót akartam vele tenni, hogy el ne száradjál, mert ez volt az eddigi legszebb fa, és túl gondoztam, ha lehet.
2: Nem száradt el.
1: Nem száradt el, hanem iszonyatosan büdös lett, úgyhogy ki kellett dobni, majd ott egy ismerősömre írtam rá, aki fát árult egy zöldséggyümölcsösnél, és akkor végül ő volt az, aki ingyen odaadott egy fát.
2: Így, ja, és így lett a...
1: Két ünnep között.
2: Így lett a karácsonyfátok helyett almafa a nappaliban, mert gyümölcsös fa, hát figyelj, Gabikán válaszolsz, van alma, körte, igaz, hogy most nincs annyira szezonja, de bent még jó lesz, így az ágak megvannak.
1: Hát akár így is lehetett volna, hogy nem? Vagy kivágok egy lejlandit és beviszem. Egy babért megyet.
2: Igen.
1: Na, úgyhogy december vége az így jól alakul, de hogy milyen munkaszüneti napok lesznek még? Na, melyek szoktak még lenni?
2: Október
1: 23 a legközelebbi.
2: November 1.
1: Az október 23 az péntek, hát a november 1 az vasárnap. Hát nem tavaly is vasárnap volt?
2: Hát, nem tudom, hogy van ez. Igen.
1: Megnézem, mert nálad nincs egy kiszeltünde naptár. Hát, ha abba hétfő esik.
2: Tehát, hogy az akkor... Péntek az jó?
1: Péntek az jó, az október 23 péntek, de a november 1 vasárnap az munka szempontjából annyira nem. És utána, tudom, már nincs más, majd csak karácsony.
2: Mikulás, azt is munkaszüneti nappá tehetnék.
1: Olyan jó, persze.
2: Igen. December 5-e, és van, aki este ünnepli, van, aki reggel, tehát 5-e, 6-a.
1: Ezt sosem tudtam eldönteni.
2: Hát nálunk inkább 5-én este szokott jönni. Milyen érdekes.
1: Azért 6-a reggel.
2: Amerikában meg karácsonykor van Mikulás. Tehát nincs külön Mikulás ünnep, hanem náluk a Mikulás hozza az ajándékot. Tehát ők másképp csinálják meg a kéményen keresztül. Na, azt próbálja meg nálunk. A kéményen keresztül, persze. Mikor tavaly méhecskék meg darazsak költöztek be, és nem füstöl. Mi történne, ha egy Mikulás szorulna nekem be a kéménybe?
1: Hát van, gondolom feláras, hogyha jön a kémény seprű, akkor...
2: Az alulról ezzel a drótkefével nem fogja kinyomni.
1: Viszont nagyon csiklandozza a talpát.
2: Na, igen.
1: Jövőre, ugye itt lesz majd március 15, az például hétfő, ami nem olyan rossz.
2: Az megint jó, mert akkor egy hétvége után vagy.
1: Ott van a húsvét és a pünkösd időszak, azt most így nem látom, azt a telefonom szokta egyébként jelezni. Most a gépen néztem.
2: Hát segítek, húsvét az mindig vasárnap és hétfő. Meg a pünköst is.
1: Hát jó, csak hogy melyik hónap.
2: Tehát, hogy az ilyen szempontból nem releváns, viszont a augusztus 20-át még majd megnézheted, hogy jövőre hogy esik.
1: Igen, március 26, 28, 29, ez a húsvéti időszak, tehát, hogy március vége, május...
2: Te nagyon előre tervezel.
1: Május már. Vége, a pünkösd.
2: 2032-ben hogy alakul majd október 23-a, mert az úgy érdekel.
1: 2032.
2: Na, hát képes előre menni.
1: Meg október 23-at szeretnéd? Igen.
2: Mi lesz akkor 2032. október 23-án, csak így?
1: Szombat, na jó.
2: Na, remek. Na. Ne várjuk a 2032-t. Hagyjuk. Maradjunk még egyelőre.
1: Addig jók lesznek az évek.
2: Így van.
1: Oké. Na, élvezétek ki, amíg tart, akár mondjuk...
2: Hát október 23-a itt van nem sokára.
1: Nem is az, hanem ugye majd ott lesz, nem is olyan sokára például.
2: Őszi szünet, az őszi szünet. A gyerekeknek, bizony.
1: Azért van mit várni, és fia, hogy eltelt a szeptember, ha belegondolunk, azért már az iskolából már 3 hét.
2: Hogy
1: már
2: eltelt ez az év? Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor mindig elmondom, Váci Zoli azzal kezdi, hogy már csak 365 nap van, vagy 362 karácsonyig, tehát amikor ilyen megjegyzéseket tesz, és akkor így szívem szerint kinyírnám, hogy hagyjad már, hát az még egy nagyon messze van, most meg ott tartunk, hogy gyakorlatilag 3 hónap, és itt van karácsony, sőt, október, november, még annyi sincs már.
1: Na, akkor hagyok itt neki egy jegyzetet 10 után elolvassa, a kérdés az lesz, hogy 2032. október 23-ig mennyit kell még aludni.
2: Így van.
1: Ezt mondjad be.
2: És miután tavaly elmulasztottuk, és csak egyszer játszott a Gabi a Legyen hót, így megígérjük, hogy idén sokkal többször fogja játszani, pont azért, hogy legyen hó, mert ez elmúlik, és a hátralévő időszakban pedig gyakrabban mosunk majd kocsit, hogy essen az eső, mert ezt is elszúrtuk idén nyáron.
1: Így van, nem véletlen az, hogy a havat nagyon várjuk, ugyanis egy hólapát bizniszbe kezdünk bele. Laciba, egy webshopot nyitunk,
2: úgyhogy... Egyszer használatos hólapát. Szóval ugyanolyan, mint amit egyébként megvesznek bármelyik boltban.
1: Igen, mert 10 év alatt egyszer kellett használnom, tavaly az is eltört. Tehát, hogy...
2: Figyelj, én kétszer kapcsoltam be idén a klímát, nyilván bedöglött a kocsiban. Tehát azóta sem használtam. Tehát arra jó volt, hogy kifizettem egy kisebb összeget arra, hogy megjavítsák, és ugyanúgy nem használom.
1: Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a cipőt félted, nem használod évekig, mikor meg felveszed, egy sétálás után leszakad a talpa, mert elernyedt az anyag, mert az idő megette, mert nem használtad. És éppen ez a baj egyébként, hogy mennyi olyan tárgyunk van, amit alig használunk, néha használunk, évekig nem használunk. Éppen ezért néha vigyétek ki a hólapátot, mozgassátok át egy kicsit.
2: Van, ilyenkor a legjobb.
1: Tehát valamit legalább seperjétek össze a falevelet.
2: Én régen nyáron is használtam. Mondjuk ehhez az kellett, hogy rosszul raktam le a térburkolót, a lejtést nem csináltam a garázs elé. Az összes létező eső, amikor jött egy nagyobb zápor, a garázsba folyt be, és a hólapát nagyon praktikus volt, hogy kilapátold a vizet a garázsból. Úgyhogy, de olyan szépen vízszintesre raktam, csak azt elfelejtettem elolvasni, akkor még nem volt az interneten, hogy kellene egy kicsi lejtés. Igen.
1: Igen. De okos ötlet volt, hogy hólapáttal csináltad, és nem vasvillával. Mert még mindig most azt csinál.
2: Meggerevjével.
1: 8 óra 26 perc van, nem sokára sportolunk, előtte zenélünk. I had a

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Jó reggelt, jó sportolást. Mi újság a sportvilágában, Laci?
3: Hát nem irigylem a német focistákat. Jürgen Klopp lett a szövetségi kapitány, és azért jó néhány szigorú intézkedést azonnal bevezetett a nemzeti csapatnál, meg a válogatottnál. Például ilyen a pontosság. Alapvetően elvárható lenne egy játékostól, hogyha 7-kor kezdődik a meccs, akkor jelenjen meg 7-kor, és ne 8-kor érkezzen meg, de nem erről van szó, hanem inkább arról, hogy az edzőtáborban van nekik ilyen, hogy közös vacsora például. És eddig az volt, hogy a szállodában, mint ahogy megadják neked is a periódust, ha a szállodai szobában laksz, hogy azt mondják, hogy vacsora 7-től 9-ig. Náluk is így volt, és akkor mindenki
2: 7 óra 1-től 7 óra 2-ig kell megérkezni.
3: Most meg ez így van. Pontosan egyébként azt mondta, hogy nem, ott mindenkinek kötelező ott lenni, és egyszerre fogunk vacsorázni, mert hogy ez is egy közösségépítő program, hogy együtt elszel a többiekkel, és nem pedig különcködsz, vagy kette-hárman kis csoportokban vannak. Egyébként Jürgen Klopp dolgozott együtt annak idején Bódog Tamással, a Nyíregyháza edzőjével, és hát már ott is voltak nála ilyen szigorú intézkedések. Én emlékszem arra, amikor Bódog Tamásnak megszületett a gyereke, ikrei vannak egyébként, és egy évesek voltak, és szeretett volna hazamenni az első születésnapra, és Klopp így ránézett, és ennyit mondott, hogy nekem már 18 éves a gyerekem, és még soha nem voltam ott a szülinapjukon. Tehát, hogy ha meccsnap van, vagy valami van, akkor nincs olyan, hogy neked menni kell. Szóval elég szigorú ilyen szempontból. Ugyanakkor meg tud a játékosok nyelvén beszélni, tehát tudja őket motiválni, meg az a taktika, amit kitalált, az hatékony lehet a
2: németeknél is. Schnell,
3: hát

0: Nem csak ez. Például az, hogy fodrász nem mehet be mostantól az edzőközpontba. Eddig a játékosok előszeretettel behívták az edzőtábor során a saját fodrászukat, bement két-három naponta vagy hetente megigazította a haját egy-egy játékosnak. Azt mondta, jó, fodrászhoz mindenki menjen el az edzőtábor előtt, aztán majd utána vége. Most már emlékszem, hogy annak idején miért jött divatba az a Bundesliga frizura, emlékszel? Mindenkinek hosszú jött.
1: Hát mert nem volt fodrász.
0: Sokáig voltak edzőtáborban, hát nem tudtak mit csinálni, és akkor megnőtt a hajuk. Így jött divatba.
1: Jó, volt a három évi katonasságban, nem edzőtáborban.
0: Igen, hát Kloppnak is akkor a szakálla akkor nőtt meg, valószínűleg nem volt borbély. Telefont is tilos használni mostantól a német válogatott edzőtáborában, meccsnapokon. Tehát egyébként lehet, de azt mondta, hogy eddig bevett szokás volt, hogy amíg a masszás zajlott, vagy masszőrpadon feküdt a játékos, nyomkodta a telefonját, vagy amíg olyan feladat volt, ahol nem volt rá szükség, akkor ott, vagy ülve kellett, vagy bármi, akkor azokat használta. Nem, most aznap reggel, amikor meccsnap van, mindenki leteszi szépen a telefonját.
1: Kitisztul az elmé. Uh-huh. És nem lesz az, hogy tele van ingerrel.
0: Igen.
1: Stimulálja az agyukat.
0: Meg hát inkább a meccsre koncentrálnak. Igen. Csak bármilyen külső információ jöhet, esetleg vele kapcsolatban olvas egy olyan posztot, ami nem teljesen jó. Sajnos Angliában már külön pszichológusok foglalkoznak, főleg a fiatal játékosokkal, akik nehezen viselik azt, hogy őket szidalmazzák például kommentekben, hozzászólásokban, stb. Sokszor indokolatlanul, és hát ezt nem nagyon tudják kezelni. És amikor már volt, aki gyilkossága, vagy azzal fenyegettek, hogy elkapják az utcán, megölik, rivális szurkolótábortól jöttek az üzenetek, szóval nem egyszerű ezt feldolgozni, és én azt gondolom, hogy ebben teljesen igaza van Kloppnak. A fodrásznál is, a telefonnál is, a közös vacsoránál is, ezek teljesen olyan döntések, amik csodálkozom, hogy eddig nem volt.
1: Igen, nagyon fura, hogy mindenre odafigyelnek, de hogy a fodrásztól miért tartanak, hogy esetleg beléjük vág, vagy információt ad át, mert
0: hát
1: akkor le kell ragasztani
0: a száját. A figyelmet, tehát hogy most nem tudom. Tehát nyilván lehet, bemehet egy olyan fodrász az ellenféltől, most Hollandiával játszanak. Bemegy egy holland fodrász, az úgy nézett ki, mint Koeman, nem? De a hajat nem tud vágni, de egyébként meg mégiscsak egy sok fordál.
1: Koeman tot itt.
0: Igen, igen. Ha már Németország, akkor a Wolfsburg-a szerződést bontott Christian Eriksen, nem tudom, emlékszel-e rá, a dán focista, ő esett össze annak idején, és újra kellett éleszteni válogatott meccsen, azt hiszem a finnek ellen, és három hónapja megint rosszul lett, és megint elveszítette az eszméletét. Neki már egy beépített ilyen defibrillátorra van, ami azt jelenti, hogy ha leáll a szíve, akkor automatikusan ez újra indítja, de most rossz jelet küldött, és rosszkor adott jelet, és ezért lett rosszul, és ájult el. Most nem állt le a szíve egyébként, most ez a ketyere működött rosszul, viszont 34 éves, és szerződést bontott a Wolfsburggal, jelezvén, hogy nagy valószínűség szerint befejezi pályafutását. Most már másik csapathoz nem igazolhat, miután lejárt az átigazolási időszak. Benne van, hogy hazatér majd az Odenzéhez, a saját nevelőklubjához, és ott fejezi be esetleg pályafutását. Ő még érzett annyi erőt magában, hogy focizzon, játszott nagyon sok nagy csapatban, tényleg Manchester United-től az Interen át. De hát én azt gondolom, az élet mindennél fontosabb, mint az, hogy a pályán halljon meg.
1: Igen, ráadásul még túl fiatal ahhoz, hogy itt azt mondja, hogy akkor elengedi az életet.
0: Így van. Úgyhogy szerintem ez egy észszerű döntés a részéről, és sokan azt várják, hogy bejelenti majd tulajdonképpen az, hogy befejezi a pályafutását. Nem fejezte be viszont Hashimi, Fariba Hashimi, róla nem nagyon hallhattál, miután egy afgán kerékpáros hölgyről van szó. És hát neki volt egy nagy álma, hogy ő szeretne nagyon jól szerepelni majd kerékpáros hölgyként, csak hát a tálib rendszer afgánoknál, Afganisztánban elég szigorú a hölgyeket illetően, ők nem tanulhatnak, nem sportolhatnak, nem vehetnek részt különböző dolgokon. Nem meséltem neked, hogy volt olyan tábornoknak a lánya, aki egyébként tanult kint, és nem volt hajlandó viselni ezt a teljes fejet eltakaró kendőt, meg mindenfélét, és akkor savval öntötték le, mert hogy annyira ragaszkodnak ilyen régi hagyományokhoz, és például azt sem engedték, hogy sportoljanak, ez a hölgy pedig kerékpározik. És hát volt egy nagy álma, hogy már pedig ő világhírű kerékpáros lesz, most az Ázsia játékokon ezüstérmet szerzett, de azt mondta, hogy úgy kellett edzenie, hogy sokszor férfinak öltözött. Hogy ne vegyék észre az úton, hogy ott kerékpárral egy hölgy közlekedik, mert nem lehetne neki versenykerékpároznia. Na most végül az lett, hogy elment az országból, és így tudott külön edzeni, de elmesélte ezt a történetet, hogy bizony kőkemény időszak volt a háta mögött, de nem akarta feladni az álmát.
1: Hihetetlen, hogy 2026-ban még mindig vannak a világnak olyan pontjai, ahol görcsösen tiltakoznak a nyugat mocska ellen, azaz, hogy a nő is egyenrangú, egyenjogú.
0: Hát nagyon sok helyen nem vezethetnek autót.
1: Egészen ilyet, döbbenetes számomra.
0: Igen, külön szektor volt például a bizonyos helyeken, főleg az arab világban a nőknek a foci meccse. Nem járhattak eddig foci meccsre, most már járhatnak, de a gyerekeknek, nőknek egy külön szektort jelölnek ki, tehát nem lehet úgy, hogy a férfiakkal elvegyülve. Tehát sok helyen van ilyen is. Úgyhogy gratulálunk ennek a hölgynek, meg a kitartásának, hogy csak elérte az álmát. Hát egyelőre ezüst érem, de lehet abból még arany is ezek után, hogy milyen sok nehézségem ment keresztül.
1: Igen, ez egyébként egy nagyon jó tanács lehet minden nő számára, aki úgy érzi, hogy nehéz az élet, hogy örülj, hogy nem az arab világban vagy.
0: Igen,
1: nő.
0: Vagy így van, így van. És hát csak hogy ne így fejezzük be ezt a sportblokkot, legyen egy kicsit vidámabb. Láttam a kutyusodat, világhírű lett egyébként, Dió, mert hogy nem tudom, láttad-e Amerikában, betörtek egy lakásba, és egy Dióra tökéletesen hasonlító Golden Retriever így meglátta a betörőt, és abban a másodpercben felkapta a játékát, és már rohant vele oda.
1: Hogy játszom vele.
0: Az enyém ugyanezt csinálta a teniszlabdával, tehát amikor hozzánk betörtek, ő egy teniszlabdát vitt. Az tűnt fel, hogy az ablak, ahol bemásztak, ott alatta volt hírakás teniszlabda, és mondtam, hogy Adikám, miért nem...
1: Nem érted, ügyeszte, Laci. Ő a teniszlabdát akarta a torkán ledugni.
0: És képzeld el, hogy egyébként a vége az lett a történetnek, hogy a kutyus csak addig feltartotta a betörőt, amíg kijöttek a rendőrök. Ezzel a játékkal, meg mindennel. Úgy volt vele a betörő, szerintem, hogy nincs itt semmi, de legalább játszunk egy kicsit. Na, lényeg az, hogy Nyíregyházi Egyetemen ugye most Európai Sporthét van, és tegnap egy különleges program volt, mégpedig kutyás edzés. Mindenki vihette magával a kutyusát, de voltak ott kutyusok is, akikkel a testnevelés szakos hallgatók például együtt edzhettek, és hát azért gondoskodtak róla. Ferenci Tamás, aki egyébként kosárlabda edző, neki border collie-jai vannak, amelyek több díjat is megnyertek.
1: Nagyon okos kutyák.
0: Nagyon okos és nagyon szép kutyák, tehát ilyen szépségversenyen is többször nyertek már. Azért kibabrált a hallgatókkal, mert annak azért van mozgásigénye, úgyhogy velük kellett együtt sportolniuk például a tesi szakos hallgatóknak, úgyhogy nem tudom, ki fáradt-e jobban, de gyanítom, hogy inkább a hallgatók.
1: Hát
0: de jó a kezdeményezés, és sokkal jobb így. Volt egy röplabda edző, aki például 10 kiló csak azzal fogyott le, hogy minden reggel meg este megsétáltatta a kis kutyáját, hát ilyen foxi méretű kiskutya volt.
1: Igen, csak hogy 50 kilométer volt az igény.
0: 8 kilométer volt, este is, meg reggel is, és mondta, hogy gyerekek. Pár hónap után, vagy két hónap után találkoztunk, mondtam, atya világ, de nagyon lefolyta, és mondta, hogy semmit nem csinálok, mindent ugyanúgy eszek, csak hát a kutyával muszáj sétálnom. Úgyhogy ez is egy jó módszer lehet, ha valaki szeretne fogyni, akkor szerezzen be egy kutyát. Lehetőleg ne olyat, mint Kalambónak van, ma már emlegettük a feleséget, amilyen kevés mozgásos, hanem inkább egy intenzívebb.
1: Igen, legyen egy border collie-tok, ha fogyni szeretnétek, meg egy 5-10 éves kor közötti gyereketek. És a kettő
0: garantált?
1: Garantált, teljesen. Tehát, hogy olyan mozgás igény van, hogy...
0: Igen, csak nehéz eldönteni néha, hogy balra szaladj, vagy jobbra.
1: Hát igen. Na, és itt kezdődik el a zsírégetés.
0: Így van.
1: Laci,
0: így van.
1: Köszi a sporthíreket.
2: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Internetes csalásból származó pénz miatt emeltek vádat két férfi ellen. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt tartottak ellenőrzést Debrecenben. Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszer és Tudományi Karán. Földi Betty vagyok, én már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Pénzmosás miatt emelt vádat két férfi ellen a debreceni járási ügyészség. A vád szerint egyikük rávette társát, hogy bankszámla számát bűncselekményből származó pénzfogadására használhassák. Ismeretlen elkövető 2022-ben egy külföldi cég nevével visszaélve fapelletet hirdettek az interneten, egy vásárló pedig közel 400 ezer forint előleget utalt a megadott számlára. A vádlottak a pénzt még aznap felvették, majd elköltötték. Az ügyészség szerint mindketten tudták, hogy az összeg jogosulatlanul érkezett. Beismerés esetén a fiatalabb vádlottal szemben közérdekű munkát, az idősebb férfival szemben egy év börtönbüntetést indítványoztak. Összehangolt ellenőrzést tartottak Debrecenben a rendőrség, az országos idegenrendészeti főigazgatóság, valamint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkatársai. Az akció célja az emberkereskedelem és a kényszer munka felderítése, valamint a munkacélú kizsákmányolás elleni fellépés volt. A szakemberek több helyi üzletben és egy építési területen is ellenőrzést végeztek, ahol a foglalkoztatás körülményeit és az ott dolgozók helyzetét vizsgálták. A hatóságok tájékoztatása szerint egyik helyszínen sem találtak olyan körülményt, amely bűncselekmény elkövetésére utalt volna. Az ellenőrzés így jogsértés feltárása nélkül zárult. Új közösségi teret és egy oktatási célú technológiai mérőberendezést adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszer és Tudományi Karán. A fejlesztés az egyetem és egy gyógyszergyártó vállalat több mint egy évtizedes együttműködésének újabb állomása. A partnerség egyik fontos eleme a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepi fennállásának 15. évfordulóját. Az együttműködés révén a hallgatók már tanulmányaik alatt betekintést nyerhettek a nagyüzemi gyógyszergyártásba és a kutatásfejlesztésbe. Gyártó látogatásokon, szakmai előadásokon vehetnek részt, szakdolgozatuk elkészítését pedig vállalati szakemberek is segíthetik. 6. alkalommal rendezik meg Debrecenben a hagyományos kínai ősz-közép ünnepet szeptember 26-án. A Debreceni Egyetem Konfíciusz Intézetének programjai már délelőtt elkezdődnek a Batthyány utcában, ahol kulturális és kézműves foglalkozások, teaszertartás és tradicionális kínai viseletek bemutatója is várja az érdeklődőket. Az utcafesztivál este 6 órakor kezdődik zenés-táncos produkciókkal, kínai kirakodóvásárral és ételstandokkal. A résztvevők megkóstolhatják az ünnepi jellegzetes süteményét, a holt süteményt is. A rendezvény célja a kínai kultúra és hagyományok bemutatása, valamint a különböző nemzetek közötti kulturális kapcsolatok erősítése. Közel 533 millió forintos támogatásból korszerűsítették Monostorpályi vízművét, hogy javuljon az ivóvíz minősége és biztonságosabbá váljon az ellátás. A beruházás során megújították a vízkezelési technológiát, felújították a vízmű épületét, valamint egy új kutat is bevontak a rendszerbe. A fejlesztéssel csökkentették a víz, vas, mangán és ammónium tartalmát, emellett korszerűbb távolról is felügyelhető berendezéseket építettek ki. Az új kút révén a település vízig igényét a nagyobb nyári fogyasztás idején is biztonságosan ki tudják elégíteni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken a napsütés felhő átvonulások zavarják meg, amelyekből csak néhol alakulhat ki egy-egy záporzivatar. Az északi-északkelet irányú szél időnként megélénkül. A kora reggeli órákban a maximumok 4-11 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szuper délelőttet kívánok mindenkinek, sok napsütéssel, vidámsággal és felhőtlen szórakozással. Tudom, hogy nem egyszerű a munkahelyen ezt megtenni, de igyekezzetek kihozni a legtöbbet ebből. 9 óra 14 perc van, mozgalmas volt a ma reggel, több fronton is, és hát a védekezetünkben több helyszínen is. Főleg Debrecenben vannak azért komolyabb fennakadások. Ott a Böszörményi Füredi kereszteződésében például a rendőri irányítás is volt. Aztán szintén Debrecen a Nyíl utcán a külső sávot lezárták, a Hatházi út kereszteződésénél 30 km/h sebességkorlátozás van. És Nyíregyházán is van mire odafigyelni, ugyanis például Nyíregyháza Nagykálló között lassú a haladás, Nyíries tanyai elágazás miatt ott egyébként jelzőlámpa irányít a nap 24 órájában. És hát szintén jelzőlámpás forgalomirányítás zajlik a Vasvári Pál utcán és Nyíregyházán a Hímes csomópontjában épülő körforgalom miatt. Amit pedig még fontos tudni, hogy a következő mintegy két hétben a 36-os főút is teljes útzárral a társ Salamon-Bokornál, szóval érdemes lehet ezt is kerülni. Aztán sajnálatos módon a ma reggel folyamán történt egy vonatgázolás is. A 47-es főúton, vagyis a Dózsa-György utcai átjárónál történt a baleset. Itt történt tehát, hogy elgázolt egy embert a Nagyváradról Püspökladányba tartó vonat Berettyó-Újfalun, az említett utcában és átjáróban. A szerelvényen körülbelül 45-en voltak. Az utasok leszálltak a vonatról és begyalogoltak a vasútállomásra, mire a városi hivatásos tűzoltók a helyszínre értek. A személyzeten kívül senki nem tartózkodott a vonaton. Úgyhogy a baleset miatt a 47-es főút érintett szakaszát egy időre teljes szélességében lezárták, illetve a vasúttársaság azt a tájékoztatást adta ki, hogy a helyszínen és idején az érintett szakaszon szünetel a vasútforgalom, tehát Berettyóújfalu és Bihar keresztes között pótlóbuszokkal lehet közlekedni. Bármilyen információtok lenne, nagyon szívesen fogadjuk, hogy segíthessük a többiek utazását, könnyebbé tegyük a haladásukat. 0620 316 3000. És vannak nálunk jó zenék is, megérkezett Kám. Rá.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM. Csak

Warren énekelt, az volt a Fever Dream, egy perc múlva pedig 9:30. Továbbra sincs üzemanyagár változás, ami azért egy jó hír, szóval a gázolaj 709 forintos átlagárral tartja magát stabilan, a 95-ös benzin 636 forint, és hát elég stabil az is, hogy ma Gellért névnap van, úgyhogy ne felejtjétek őket felköszönteni. Ami időjárásunkat illeti, kis és szeszélyesnek tűnik a mai, kettős fronti hatás is várható, ami azért kicsikét megbolygatja az emberek lelki és testi állapotát. 16 fok van jelenleg vételkörzetünkben, és 19-20 lesz majd nagyjából belőle. Őszies ruházat esernyővel én legalábbis ezt tudnám javasolni, meg azt, hogy a hétvégére, jövő hét elejére takarítsátok meg a napszemüveget, és vegyétek elő a rövidnadrágot. 25-26 fok is összejöhet majd még. Igazán kellemes lesz így belekúszni az októberbe, hogy nagyjából 25 fokokat mérhetünk. Na de hát nyilván benne van a változás joga, és majd meglátjuk, hogy az időjárás előrejelzés mit mutat. Egyelőre az utak pedig csendesek, békések, már ahol lehet haladni, ahol nem, ott viszont forgalomkorlátozásokra készüljetek, így a 36-os főúton Debrecen térségében a 101 és 103-as kilométer között útépítési, szélesítési munkák zajlanak. Debrecen belterületén a Böszörményi úttal a Nádor utcáig több rövidebb szakaszon is dolgoznak az útépítők, ma reggel is rendőri irányítás volt, és bármikor előfordulhat bizonyos csomópontokon, hogy a rendőrök segítik a haladást. Nyíregyházán is zajlanak a munkálatok, például a Vasvári Pál utca jelzőlámpás forgalomirányítás mellett, ott a Hímesnél a körforgalom építése miatt lehet nagyobb torlódás. Közben jönnek a jó zenék is, a klubok nagy kedvence volt 2009-ben, jön Cascades, pedig az Evacuate the Dance Floor.

0: 9 óra 47 perc van, ez még mindig a Sunshine FM. Vigyázzatok magatokra, élvezétek a napsütést, és köszöntsétek fel a ma ünneplő Gellérteket. Ma 19-20 fok lesz, és hát ma elég sok mindenről beszélgettünk Lacival. Többek között átvettük azt is, hogy december 24-ét munkaszüneti nappá akarják nyilvánítani, és egészen közel járnak a törvényhozók ebben az ügyben. December 24 egyébként csütörtökre esik, úgyhogy egy egész hosszú karácsonyi időszaknak nézhetünk majd elébe. Meglátjuk, hogy hogyan alakul. A következő napokban úgyis hivatalos lesz valószínűleg, vagy vélhetően a döntés. Na de, hogy mindezek mellett még mi történt ma reggel? Már is mutatom.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Van-e alibid arra az időszakra, amikor feltörték az FBI-nak a rendszerét?
2: Uh-huh, van. Igen.
0: Igen? Ott ültem a számítógép előtt.
2: Egy laptoppal ültem egy parkban. Elvonulva a világtól, úgyhogy ne lássa senki. Távol-keleti
0: ismerőseimmel.
2: Igen. És egy mobilnettel próbáltam feltörni az FBI-nak a központját.
0: Hallatlan egyébként, hogy az ember olyanokat olvas, hogy ilyen kibertámadás, olyan hacker támadás, ilyen adatok, olyan, miközben mi meg csak szeretnénk belépni az ügyfélkapura, és már az is meghaladja a képességeinket.
2: És ha hiszed, ha nem, tényleg, lejárt a személyem, a múltkor bementem, és akkor mondta az úriember mellettem, aki ott ült, hogy ő csak azért jött, mert telefon cserélt, és így aztán nem tud belépni ez a digitális állampolgársági akármilyen applikációba, ezért be kellett mennie, és újra igazolnia magát, meg stb. Szóval igen, tényleg így van, hogy mi azzal bíbelődünk, hogy ó, mi a jelszavam, ó, az új lenyomat, ó, van megint. És vannak emberek, akik meg simán belépnek. De hát hallottam, hogy majdnem háború tört ki az Egyesült Államok meg Kína között, mert az AI rossz utasításokat, meg a CIA-nak rossz információkat adott, és ők azt gondolták, hogy az irániakat a kínaiak látják el fegyverekkel, meg az atomfegyverhez szükséges alkatrészekkel, meg mindennel. Szóval, és akkor kiderült, hogy ez egyébként semmi nem volt belőle igaz, csak az AI tudatra ébredt, és úgy gondolta, megvicceli az amerikaiakat.
0: Nagyon érdekessé teszi a mai világunkat is a tényeket, a tények elfedítését, a bizonyítást, a bizonyíthatóságot, mint például akár egy, mostában, hogy néztem mondjuk régi filmeket, és ott egy nyomozás, amikor még nem volt, mondjuk az 1600-as, 1800-as években nem volt technológia felkutatni, felgöngyölíteni egy ügyet, hogy mi történhetett, nem volt meg a kommunikáció, nem volt olyan, hogy új lenyomat, meg vérelemzés. Meg...
2: Nem láttál indiános filmeket annak idején? Western film, oda ment, sólyomszem, ránézett egy nyomra, és kapásban megmondta, hogy két ember ült a lovon, jobbról jöttek, balról jöttek, ittak a kocsmában, és nem tudom, egyébként előző este a táncos lányjal mulattak, vagy nem, egy nyomból.
0: És ez így van, abból, hogy megkóstolt egy falat lószart, és abból tudott mindent.
2: Abból, igen, hogy ezek már 3 napja úton vannak.
0: Lyukas a foga.
2: Ránéztek a tűzre, és rögtön megállapították, hogy hát már olyan 4 órája mehettek el. Miből? Abból a hamuból? Tehát hogy tudta megállapítani, hogy 4 órája még az éget?
0: Így van, nem véletlen az, hogy a havat nagyon várjuk, ugyanis egy hólapát bizniszbe kezdünk bele. Laciba, egy webshopot nyitunk.
2: Így, egyszer használatos hólapát. Szóval ugyanolyan, mint amit egyébként megvesznek bármelyik boltban.
0: Igen, mert 10 év alatt egyszer kellett használnom, tavaly az is eltört. Tehát, hogy...
2: Figyelj, én 2-szer kapcsoltam be idén a klímát, nyilván bedöglött a kocsiban. Tehát azóta sem használtam. Tehát arra jó volt, hogy kifizettem egy kisebb összeget arra, hogy megjavítsák, és ugyanúgy nem használom.
0: Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a cipőt félted, nem használod évekig, mikor meg felveszed, egy sétálás után leszakad a talpa, mert elernyedt az anyag, mert az idő megette, mert nem használtad. És éppen ez a baj egyébként, hogy mennyi olyan tárgyunk van, amit alig használ. Néha használunk, évekig nem használunk. Éppen ezért néha vigyétek ki a hólapátot, mozgassátok át egy kicsit.
2: Van, ilyenkor a legjobb.
0: Tehát valamit legalább seperjétek össze a falevelet.
2: Én régen nyáron is használtam. Mondjuk ehhez az kellett, hogy rosszul raktam le a térburkolót, a lejtést nem csináltam a garázs elé. Az összes létező eső, amikor jött egy nagyobb zápor, a garázsba folyt be, és a hólapát nagyon praktikus volt, hogy kilapátold a vizet a garázsból. Úgyhogy, de olyan szépen vízszintesre raktam, csak azt elfelejtettem elolvasni, akkor még nem volt az interneten, hogy kellene egy kicsi lejtés. Igen.
0: Igen. De okos ötlet volt, hogy hólapáttal csináltad, és nem vasvillával.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 52 perc van, ennyi fér bele a mai keltetőbe. Holnap reggel is lesz majd, úgyhogy tartsatok a keltetővel, a jó zenékkel, információkkal és a jó hangulattal. Mára köszöni a figyelmeteket, Dankó Laci is búcsúzik, Olasz Gabi, friss hírek, információk. Nem sokára aztán jön majd Váci Zoli is. Csodás napot, ciao!
1: A fiúk most gyors töltőre pattan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szabadlábon védekezett Matolcsy Györgyet gyanúsítotti kihallgatás után. Évvégére készülhet el a magyar oktatás új stratégiája, több honvédelmi ügyben is feljelentést tesz Ruszin Szendi Romulus. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szabadon távozhatott gyanúsítotti kihallgatása után Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Az ügyben rajta kívül további 6 embert hallgattak ki, és a rendelkezésre álló információk szerint valamennyien szabad lábon védekezhetnek. Mindannyiukat hivatali visszaélésre gyanúsítják. A nyomozás előzménye, hogy Simor András korábbi jegybankelnök azt állította, 2023-ban az MNB egyik volt alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra az ő felügyelőbizottsági tagsága miatt. Az MNB jelenlegi vezetése később vizsgálatot indított, majd feljelentést tett. A nyomozók kedden több helyszínen házkutatást tartottak és adatokat is lefoglaltak. Az év végén elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája, közölte Landert Judit oktatási miniszter. A tervek része egy külön mesterséges intelligencia stratégia is, amelynek társadalmi egyeztetése hamarosan megkezdődik. A miniszter szerint új nemzeti alaptantervet is kidolgoznának, emellett átfogó szövegértésfejlesztési program indulhat, nagyobb módszertani szabadságot adva az iskoláknak. Landert Judit azt írta, hogy a változtatásokról nem kizárólag a minisztérium dönt majd, hanem diákokat, pedagógusokat, szakmai szervezetek és szülői közösségeket is bevonnak. Közlése szerint már több száz egyeztetést tartottak, és a központosítás csökkentése is megkezdődött. Hűtlen kezelés gyanúja miatt több ügyben is feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a Honvédelmi Minisztérium, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Állítása szerint az előző tárcavezető külföldi magán útjainak és két vadászatának személyi biztosítása több 10 millió forintba került az államnak. Ruszin Szendi egy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízást is kifogásolt, amely katonai szabályzatok, vezetői tréningek és egyenruha tervek elkészítésére szólt. Emellett egy havi több 100 ezer forintért bérelt szolgálat autó ügyét is vizsgálják. A minisztériumban korábban külön munkacsoportot hoztak létre az előző vezetés szerződéseinek átvizsgálására. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. A testület közlése szerint a magyar kormány megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat, többek között a közbeszerzés, a korrupció ellenes intézkedések és az összeférhetetlenségi kockázatok területén. A bizottság emellett az Erasmus Plus és a Horizont Európa programhoz való hozzáférés helyreállítását is javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. Ursula von der Leyen szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. A javaslat életbelépéséhez még az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács jóváhagyása is szükséges.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatásban a napsütés felhő átvonulások zavarják meg, a maximumok 17-22 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tíz múlt 4 perccel. Hello mindenkinek! Remélem, ma is én leszek a munkahelyi hangulat felelősöd. Dolgozunk együtt a következő órákban, és tudod, már csütörtök van, de hívjuk ezt a napot inkább már kis pénteknek. Mi pedig már is indítunk Olivia Dean darával ma.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Hello, Szedzsene, fenn ma is tele csak jó zenével, hallgathatod a Juice-t a következő 4 órában. Mi pedig jó szokásunkhoz és a menetrendünkhöz híven nézzük az orvos meteorológiát. Ma is a frontokat, mert most egy újabb frontrendszer érje térségünket. Hát kaptunk már belőle jó néhányat hétfő óta. A tőlünk északra örvénylő ciklonnak a hideg frontja fog csütörtök délutántól átvonulni majd az ország felett, de ezt megelőzően a ciklon meleg szektorában meg egy jelentős melegedés indul be, igaz, hogy csak a magasban, aminek következtében fokozottan a front érzékenyek és az időjárás érzékeny emberek, ugye először majd a melegfront jellegű panaszokat tapasztalják, ami majd határozottan át fog váltani hidegfront által okozott erős hidegfronti panaszokba. Szóval emiatt kifejezetten megterhelő és változatos humán meteorológiai panaszokra és helyzetre kell számítani, és sokan bizony nem fogják érteni, hogy miért tapasztalnak olyan erősen változó panaszokat. Na de mi már is zenélünk tovább.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma a szelénnel fogunk egy kicsikét foglalkozni, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos vitamin, vagy inkább nyomelem. Főleg a szelénbevitel és a pajzsmirigy rendellenessége kapcsolatát vizsgáljuk meg, mert a szelénről ugye régóta köztudott, hogy védi a pajzsmirigy működését. Végeztek most egy kutatást, arra voltak kíváncsiak a kutatók és az orvosok, hogy milyen hatással van a kevesebb szelénbevitel a pajzsmirigy működésére. Több mint 6000, 18 és 70 év közötti résztvevőt vizsgáltak a szelénbevitel és a pajzsmirigy működési zavarainak tekintetében is. Azt találták, hogy az alacsony szelénbevitelű területeken 70%-kal gyakoribb a pajzsmirigy betegségek előfordulása. A kutatás eredményei azt mutatták, hogy a vér magasabb szelénszintje csökkentette az autoimmun pajzsmirigy betegségeket és a pajzsmirigy alulműködés előfordulási esélyét. Azoknál volt a legmagasabb a betegségek rizikója, akiknél a legalacsonyabb szelénszintet mérték. Na de fontos dologra mutat rá egy másik kutatás is, ami szerint a szelén segítheti az aszmás tünetek csökkentését, erősíti az immunrendszert, fontos az agyműködés szempontjából is, de még akár védelmet nyújthat a szívbetegségek ellen is, arról meg már nem is beszélve, hogy erőteljes antioxidáns, segít csökkenteni az oxidatív stresszt azáltal, hogy kordában tartják a szabad gyökök számát. Na de a szelén után most térjünk vissza a jó zenékhez.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Ennyi fér mai első bemelegítő dzsúszos óránkba, viszont a délelőttből még hátra van egy óra, műsorunkból pedig még három. Remélem, kettőig együtt dolgozunk, na és hogyha közlekedsz, akkor tedd mindezt mellettünk, legyünk ott képzeletben az anyósülésen, hiszen nem csak jó zenékkel kísérjük végig az utat, hanem bármikor jöhet egy fontos hír, amely jól jöhet közlekedés közben minden sofőrnek, de a híreket tőletek is várjuk 0620 316 3000. Ha bármilyen fontos mondandód van a minket hallgató autósoknak, akkor üzenj rajtam keresztül. A hírekig pedig ez a rövid kis idő még Chris Rudié, aztán folytatjuk. Áron

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer Márkabolt és Cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Súlyosabb büntetés kapott a javítóintézetből megszökő fiatalkorú. Október 17-én ismét megrendezik a Debrecenben a Fuskocog sétálja a nagyerdő madaraiért elnevezésű jótékonysági sportnapot. Hosszú várólisták vannak a hajdúbihari idős otthonokban. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 8 hónap fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztésre súlyosította a debreceni törvényszék annak a 17 éves fiúnak a büntetését, aki tavaly decemberben megszökött a debreceni javítóintézetbe történő visszaszállításakor. Az ítélet szerint a fiatalkorú kiszabadította a kezét a bilincsből, majd elfutott a rendőrök elől. Később rokonai vitték a szabolcsi otthonába, ahol a padláson bújt el, de a rendőrök rövid időn belül megtalálták. Első fokon 4 hónap fogház büntetés kapott fogó szökés miatt. Az ügyészség azonban súlyosításért fellebbezett. A másodfokú döntés jogerős és végrehajtandó. Több hajdúbihari idős otthonban, teltházban a bekerülésre pedig akár éveket is várni kell. Debrecenben és a vármegye több településén is jelentős a túljelentkezés. Van olyan intézmény, ahol több százan szerepelnek a várólistán. Hajdúböszörményben például 56 férőhelyre mintegy 770 jelentkező jut, még Biharkeresztesen egyes elhelyezési formákra akár 5 év is lehet a várakozási idő. A napi térítési díjak intézménytől és ellátási szinttől függően több ezer forint között mozognak. Emelszintű elhelyezésnél pedig egyszeri belépési díjat is kérhetnek. A tapasztalatok szerint a megfelelő férőhely megtalálása sok család számára komoly nehézséget jelent. A kivitelezés megkezdéséhez közeledik a debreceni Fórum bevásárlóközpont Csapó utcai bővítése. A beruházó cég 3 évvel azután adott hírt az előkészületek előrehaladásáról, hogy a városi közülés elfogadta a fejlesztés telepítési tanulmánytervét. A beruházással együtt a Csapó utcai sétáló övezet megújítását is tervezik, erről online kérdő évben kérik ki a lakosság véleményét. A látványterveket várhatóan szeptember végén mutatják be, ezekből az is kiderül majd, hogyan kötnék össze az utca két oldalán álló kereskedelmi épületeket. A tervek szerint a zöld felület nagy részét megtartanák, egy fát kivágnának, egy másikat pedig átültetnének. Szeptembertől már napi 24 órában 3 műszakban termel a debreceni autógyár. A bővítése a vállalat szerint az itt készülő elektromos modell iránti kiemelkedő kereslet miatt volt szükség, ezért a második és a harmadik műszak is a tervezetnél korábban indult el. A gyárban jelenleg már több mint 5000-en dolgoznak, és a toboznás továbbra is folyamatos. A sorozat gyártás kezdete óta mintegy 8 hónap telt el. Ez idő alatt már az 50 000. Debrecenben készült autó is legördült a gyártó sorról. A tervek szerint még az ősz folyamán egy második új modell gyártása is megkezdődhet a telephelyen. Október 17-én ismét megrendezik a Debrecenben a Fuskocog sétálja a nagyerdő madaraiért elnevezésű jótékonysági sportnapot. A debreceni Nagyerdőért Egyesületi már 15. alkalommal szervezi meg az eseményt, amelynek célja a közösségi mozgás mellett a nagyerdő élő világára, azon belül is a madárvédelemre irányítja a figyelmet. A résztvevők több kategóriában indulhatnak, és akár kutyával is teljesíthetik a választott távot. Az eseményen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció kötött. Az online jelentkezés határideje október 14-e éjfél, de a szervezők a helyszínen is biztosítanak regisztrációs lehetőséget.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén zavartalan lesz a napsütés, 21-26 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen, Betty! Mi pedig ebben az órában is elárasztunk mindenkit csak jó zenével, igazi sunshine-os kedvencekkel, de foglalkozunk például majd az üzemanyagárakkal, sztárszülinaposokat is hozunk, de a horoszkópjaid is érkeznek ám.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Halihó, üdv mindenkinek, itt a Sunshine FM-en, a délelőtt utolsó órájában vagyunk, és mindjárt mondja nekünk ott a horoszkópokat. Na de még mielőtt a csillagok vennék át a főszerepet, ismét jó hírek érkeztek az üzemanyagárakról, mert hogy már ugye azt is jó hírként kell elkönyvelnünk, hogy nem emelkedik. A csütörtök ugye mindig egy olyan nap, amikor az árváltozásokat jelentik be, és ugye mi is, és hát az elmúlt időszakban mindig a rossz hírekről szóltak ezek a híradások, viszont a heti bejelentések végig stagnálásról számolnak be, és már szerintem ennek is örülni kell. Na de most jöhet az asztroperc.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos megalkuvást nem ismerő tempóban tör előre, és egymás után pipálja ki a legösszetettebb kötelezettségeit is. A bika szilárd elhatározással tartja magát a szabott keretekhez, és megvédi a munkája gyümölcsét a kapkodástól. Az ikrek gyors gondolkodása révén pillanatok alatt reagál a váratlan hírekre, és rögtön módosítja stratégiáját. A rák melegszívű odafigyelésével kellemes légkört tud teremteni a munkahelyén, ezzel is csökkentve a stresszt. Az oroszlán magabiztos kiállása és természetes tekintélye megkérdőjelezhetetlenné teszi az általa javasolt irányt. A szűz tűpontos elemzésével rámutat a legkisebb hiányosságokra is, garantálva a tökéletes végeredményt. A mérleg ragyogó stílusérzékével és diplomáciájával simává teszi a döcögő tárgyalásokat, elnyerve a résztvevők szimpátiáját. A Skorpió kitartó összpontosítással bogozza ki a legösszetettebb szálakat, nem hagyva nyitott kérdést maga után. A nyilas nyitottságával és közvetlenségével új szövetségeseket szerez, akik szívesen támogatják a terveiben. A bak céltudatos munkával építi a jövőbeli alapokat, és szisztémás megközelítése meghozza a várt előrelépést. A vízöntő egy teljesen újszerű ötlettel áll elő a megbeszélésen, ami friss lendületet ad a kissé ellaposodott témának. A halak megérzéseire támaszkodva könnyedén navigál a kényes szituációkban, elkerülve a felesleges konfliktusokat.
1: Sunshine FM asztrológia.

Sunshine FM, most is elérkeztünk a kalendáriumhoz itt a műsorban, és köszöntjük először is a Gellérteket, és Mercedes névnap is van ma. Vujic Tvrtko, a Pulitzer emlékdíjas horvát származású magyar újságíró riporter, ma lett 54 éves. Igaz, hogy Balogh Szilárd néven született, de ugye Vujic Tvrtkóként ismerjük, hogy miért ez a neve? Ez egy hosszú történet, egyszer csináltam vele riportot itt a Sunshine FM-en, akkor elmondta. Na de szülinaposán Wolf Kati is, 52 éves, akit már ugye gyerekkorában megszeretett az ország, hiszen 1981-ben ő énekelte a Vuk című rajzfilm főcímdalát. Igen, bizony, az a kis Wolf Kati. És ráadásul Wolf Kati képviselt minket ugye az Eurovíziós Dalfesztiválon is 2011-ben a Szerelem mélt Mulc című dalával. Sarka Kata pedig kereken 40 esztendős. Ma ugye Hajdú Péter felesége volt ő. Na de nálunk már is itt a következő sláger. Bring the action.

perc múlva déli 12. Ez azt jelenti, hogy pillanatokon belül hivatalosan is elbúcsúzunk a délelőttől, de csak a délelőttől, mert a műsorunk még javában tart. Most következik egy újabb jó zene, aztán a legfrissebb hírekkel jelentkezünk. Majd folytatjuk együtt a műsort egészen 14 óráig, maradjatok velünk, és legyen továbbra is jó zene a munka mellé és az úton levőknek a Sunshine FM-től. Az óra búcsúdalát pedig, ahogy mondtam, a déli hírek követik. De még mielőtt kapcsolnánk a hírszobát, hangosíts!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Internetes csalásból származó pénz miatt emeltek vádat két férfi ellen. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt tartottak ellenőrzést Debrecenben. Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszer és Tudományi Karán. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Pénzmosás miatt emelt vádat két férfi ellen a debreceni járási ügyesség. A vád szerint egyikük rávette társát, hogy bankszámla számát bűncselekményből származó pénz fogadására használhassák. Ismeretlen elkövető 2022-ben egy külföldi cég nevével visszaélve fapelletet hirdettek az interneten, egy vásárló pedig közel 400 ezer forint előleget utalt a megadott számlára. A vádlottak a pénzt még aznap felvették, majd elköltötték. Az ügyészség szerint mindketten tudták, hogy az összeg jogosulatlanul érkezett. Beismerés esetén a fiatalabb vádlottal szemben közérdekű munkát, az idősebb férfival szemben egy év börtönbüntetést indítványoztak. Összehangolt ellenőrzést tartottak Debrecenben a rendőrség, az országos idegenrendészeti főigazgatóság, valamint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkatársai. Az akció célja az emberkereskedelem és a kényszer munka felderítése, valamint a munkacélú kizsákmányolás elleni fellépés volt. A szakemberek több helyi üzletben és egy építési területen is ellenőrzést végeztek, ahol a foglalkoztatás körülményeit és az ott dolgozók helyzetét vizsgálták. A hatóságok tájékoztatása szerint egyik helyszínen sem találtak olyan körülményt, amely bűncselekmény elkövetésére utalt volna. Az ellenőrzés így jogsértés feltárása nélkül zárult. Új közösségi teret és egy oktatási célú technológiai mérőberendezést adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszer és Tudományi Karán. A fejlesztés az egyetem és egy gyógyszergyártó vállalat több mint egy évtizedes együttműködésének újabb állomása. A partnerség egyik fontos eleme a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepi fennállásának 15. évfordulóját. Az együttműködés révén a hallgatók már tanulmányaik alatt betekintést nyerhettek a nagyüzemi gyógyszergyártásba és a kutatásfejlesztésbe. Gyártólátogatásokon, szakmai előadásokon vehetnek részt, szakdolgozatuk elkészítését pedig vállalati szakemberek is segíthetik. 6. alkalommal rendezik meg Debrecenben a hagyományos kínai ősz-közép ünnepet szeptember 26-án. A Debreceni Egyetem Konfíciusz Intézetének programjai már délelőtt elkezdődnek a Batthyány utcában, ahol kulturális és kézműves foglalkozások, teaszertartás és tradicionális kínai viseletek bemutatója is várja az érdeklődőket. Az utcafesztivál este 6 órakor kezdődik zenés-táncos produkciókkal, kínai kirakodóvásárral és ételstandokkal. A résztvevők megkóstolhatják az ünnep jellegzetes süteményét, a holtsüteményt is. A rendezvény célja a kínai kultúra és hagyományok bemutatása, valamint a különböző nemzetek közötti kulturális kapcsolatok erősítése. Közel 533 millió forintos támogatásból korszerűsítették Monostorpályi vízművét, hogy javuljon az ivóvíz minősége és biztonságosabbá váljon az ellátás. A beruházás során megújították a vízkezelési technológiát, felújították a vízmű épületét, valamint egy új kutat is bevontak a rendszerbe. A fejlesztéssel csökkentették a víz, vas, mangán és ammónium tartalmát, emellett korszerűbb távolról is felügyelhető berendezéseket építettek ki. Az új kút révén a település víz igényét a nagyobb nyári fogyasztás idején is biztonságosan ki tudják elégíteni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankul Lászlót hallják. A hivatásos labdarúgók szervezete az idén is díjazta az előző idény legjobbjait. A HLS díját adó gáláján a legnagyobb visszatérő díját a debreceni Kusnyir Erik vehette át, aki megküzdve súlyos sérülésével 1 év és 9 hónap után futballozhatott ismét a tavaszi idényben. A Loki csapat kapitánya Dzsuzsák Balázs a legtöbbszörös válogatottként lett díjazott, a HLS az elmúlt bajnoki idény álomcsapatát is megválasztotta, ebben a DVSC-től a nyáron külföldre szerződött Bárány Donát és Szűcs Tamás is helyet kapott. 8 hetes felkészülést követően pénteken megkezdi sorozatban 10. élvonalbeli idényét a Debreceni Egyetem alakulata. A kosárlabda csapat játékos kerete alaposan átalakult és megfiatalodott az elmúlt évhez képest. A Bajnokok Ligája főtáblájáról csak egy hajszállal lemaradó Nagyvárad elleni tisztes helytállást követően Tiszaújvárosban, Szegeden és Szolnokon is nyerni tudtak a debreceniek az edzőmeccsek során. Az első fordulóban a Sopron lesz majd a kosárcsapat ellenfele. A győztes rajt után a Budapest Jégkorong Akadémia ellen vár az újabb megmérettetés a Deac Jégkorong csapatára, amely pénteken 18 óra 30 perctől fogadja a fővárosiakat a debreceni jégcsarnokban. Baszonyi Nársom tanítványai múlt héten a Csíkszeredával szembeni 4-2-es sikerrel nyitották az Eszterliga új szezonját. Gangyal Balázs együttese szétlövést követően 2-1-re verte a Dabot vasárnap. A fekete-fehéreknek egy hetük volt, hogy felkészüljenek a következő találkozójukra. A B-je azonban csütörtökön is meccsel, méghozzá a Brassó ellen. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Pénteken a napsütés felhő átvonulások zavarják meg, amelyekből csak néhol alakulhat ki egy-egy záporzivatar. Az északi-északkelet irányú szél időnként megélénkül. A kora reggeli órákban a maximumok 4-11 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát ez már a megszokott, a Böszörményi úttól egészen a Nádor utcáig a külső forgalmi sávon aszfaltozási munkálatok miatt egy sávon járható a közlekedés, vagy egy sávon bonyolódik a közlekedés, és emiatt ugye a rendőrök besegítenek a gyorsabb haladás érdekében, tehát rendőri irányítás mellett folyik a közlekedés. Hát ehhez kívánok én sok-sok türelmet és balesetmentes közlekedés mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ez a 93.5 Sunshine FM, Hello Debrecen és környéke, déli óránk végéhez érkeztünk, mindjárt jönnek a friss hírek, de csak egy hangulatos láger után. Na de ha már hírek és fontos információk, akkor VCI lesz egy debreceni utca egyik szakaszán, a szolgáltat ugyanis javítást végez, mindez majd holnap a Balmazújvárosi úton, szeptember 25-én, pénteken reggel 7-től 11 óráig, szóval a délelőtt folyamán. A munkavégzés során VCI várható a Balmazújvárosi úton, szóval ha ilyesmit vagy bármilyen problémát tapasztalsz, ez lehet az oka. Mi pedig még zenélünk egyet a hírekig, aztán várunk vissza.

0: jazzy on.
1: What?
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
3: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Fokozott rendőri ellenőrzéseket tartottak Debrecenben. A debreceni állatvédőszervezet kapott támogatást, több helyszínen is várják a véradókat Debrecenben és környékén. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Több rendőrségi akciót is tartottak az elmúlt napokban Debrecenben, köztük a nagy állomás területén. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a frekventált helyszíneken visszatérően végeznek bűnügyi célú ellenőrzéseket a bűncselekmények megelőzése és a közrend fenntartása érdekében. Egy másik akcióban a rendőrök az idegenrendészeti hatóság és a kormányhivatal munkatársaival közösen több üzletet, valamint egy építési területet is ellenőriztek. Itt elsősorban az emberkereskedelem, a kényszermunka és a munkacélú kizsákmányolás jeleit keresték, de egyik helyszínen sem találtak bűncselekményre utaló körülményt. A debreceni állatvédő szervezet részesült összesen mintegy 13 millió forintos minisztériumi támogatásban. A pályázati forrás többek között ivartalanításra, állategészségügyi ellátásra, gépjárműbeszerzésre és telephely fejlesztésre fordíthatják. A támogatott szervezetek között van Debrecen legnagyobb menhelye is, ahol jelenleg 186 kutyáról és 67 macskáról gondoskodnak. Az egyesületnél a havi állatorvosi költségek átlagosan 2,5 millió forintra rúgnak, részben a sérült és műtétre szoruló állatok ellátása miatt. A támogatás egy részét kötelezően ivartalanításra kell fordítani, ami az örökbefogadás esélyeit is javíthatja. Több debreceni és hajdúbihari helyszínen is szervez véradást a következő napokban az Országos Vérellátó Szolgálat. Debrecenben szeptember 28 és október 2-a között több alkalommal lehet vért adni a BEM téri regionális vérellátóközpontban. Szeptember 29-én a Debreceni Egyetem Agrár Tudományi Centrumában és a Kossuth Lajos Kollégiumban is várják az önkénteseket. A következő napokban Hajdúszoboszlón, Hajdúdorogon, Polgáron és Ebesen is lesz lehetőség véradásra. Az időpontok helyszínen eltérnek, ezért érdemes előre tájékozódni. A szervezők továbbra is számítanak a rendszeres és az új véradók segítségére. Negyedik alkalommal rendezték meg Debrecenben a Mozdulj és Szent Lászlóval elnevezésű játékos sportversenyt általános iskolások számára. A kétnapos programon 20 iskola összesen 160 diákja vett részt, a döntőbe pedig a 10 legjobb csapat jutott be. A feladatok célja az volt, hogy játékos formában népszerűsítsék a rendszeres mozgást és az egészséges életmódot. A szervező intézmény idén fennállásának 60. évfordulóját, valamint görögkatolikus fenntartásának 10. évét is ünnepli, ezért ezekhez kapcsolódó feladatok is szerepeltek a programban. A versenyt végül a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola csapata nyerte. Új könyvsarkot alakítottak ki a Debreceni Déri Múzeumban, amellyel az olvasást és a könyvekhez kapcsolódó közösségi élményt szeretnék népszerűsíteni. A polcokra az intézmény saját kiadványai kerültek, amelyek közül több kötetet a látogatók akár magukkal is vihetnek. Másokat pedig helyben lehet olvasni a múzeum kávézójában. A kezdeményezés célja, hogy a múzeumi látogatás mellett az érdeklődők kötetlenebb formában is kapcsolatba kerüljenek a könyvekkel. A Déri Múzeum a könyv barátai hálózat tagjaként ezzel az új közösségi térrel is szeretné erősíteni az olvasás kultúráját és a könyvek iránti érdeklődést.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatásban a napsütés felhő átvonulások zavarják meg, a maximumok 17-22 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Egy múlt 3 perccel lesz pedig a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Remélem még velem vagy, hiszen 2-ig együtt juice-olunk. Csak úgy, mint minden hétköznap, ma is együtt robogunk délelőttből. A délutánban jó szórakozást kívánunk!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk a Sunshine FM-en, csak jó zenével. Előtte viszont egy brutál jó filmet ajánlok nektek, a Vadon szíve, aminek a főszereplője James Belmond, ugye őt alakítja Brad Pitt, egy korábbi különleges alakulatnál szolgáló katona, aki már visszavonult, de a háború nem múlt el nyomtalanul. Testi sérüléseket is, és poszttraumás stresszt is magával hordoz. Ugyanez igaz Odinra, harci kutyájára, aki szintén rémálmokkal küzd. James és Odi pedig egy alaszkai kiruccanásra indulnak, amelynek tulajdonképpen terápiás célja is van. Mindketten átélték a háború borzalmait, és mindketten magukon viselik annak nyomait. A nyugodt természetjárás azonban nem sokáig marad idilli. Miután túlélik repülőjük brutális zuhanását, az alaszkai vadon mélyén rekednek, ahol együtt kényszerülnek egy kegyetlen környezetben kiméletlen harcra a természet erőivel szemben, és próbálnak életben maradni. Brad Pitt és egy harci kutya küzdelme a kegyetlen alaszkai vadonban igazából egyszerű történet, de meglepően erősen működik, főleg azokra fog nagy hatást gyakorolni, akik szeretik a kutyákat, hiszen a rendező és az operatőr szándékosan pozícionálják úgy a kutyust, hogy különösen betaláljanak majd azoknál, akik ugye szeretik őket. Ajánljuk tehát mindenkinek Brad Pitt új filmjét, a Vadon szíve, csütörtöktől már a mozikban.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Így van, nem véletlen az, hogy a havat nagyon várjuk, ugyanis egy hólapát bizniszbe kezdünk bele. Laciba, egy webshopot nyitunk.
3: Így, egyszer használatos hólapát. Szóval ugyanolyan, mint amit egyébként megvesznek bármelyik boltban.
2: Igen, mert 10 év alatt egyszer kellett használnom, tavaly az is eltört. Tehát, hogy...
3: Figyelj, én kétszer kapcsoltam be idén a klímát, nyilván bedöglött a kocsiban. Tehát azóta sem használtam. Tehát arra jó volt, hogy kifizettem egy kisebb összeget arra, hogy megjavítsák, és ugyanúgy nem használom.
2: Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a cipőt félted, nem használod évekig, mikor meg felveszed, egy sétálás után leszakad a talpa, mert elernyedt az anyag, mert az idő megette, mert nem használtad. És éppen ez a baj egyébként, hogy mennyi olyan tárgyunk van, amit alig használunk, néha használunk, évekig nem használunk. Éppen ezért néha vigyétek ki a hólapátot, mozgassátok át egy kicsit.
3: Van, ilyenkor a legjobb.
2: Tehát valamit legalább, seperjétek össze a falevelet.
3: Én régen nyáron is használtam. Mondjuk ehhez az kellett, hogy rosszul raktam le a térburkolót, a lejtést nem csináltam a garázs elé. Az összes létező eső, amikor jött egy nagyobb zápor, a garázsba folyt be, és a hólapát nagyon praktikus volt, hogy kilapátold a vizet a garázsból. Úgyhogy, de olyan szépen vízszintesre raktam, csak azt elfelejtettem elolvasni, akkor még nem volt az interneten, hogy kellene egy kicsi lejtés. Igen.
2: Igen, de okos ötlet volt, hogy hólapáttal csináltad, és nem vasvillával.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítást hallottál.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Készítsétek be a képzeletbeli puskát és a smokingot, mert az Egyesült Államok 250. születésnapját ünneplik Debrecenben. Szeptember 25-én, pénteken, este 7-kor a Kölcsei Központban a Kodály Filharmonikusok elhozzák Bernstein legpörgősebb dallamait, Copland jazzes klarinét versenyét és Dvorzsák legendás új világ szimfóniáját. Komoly zene, egy jó adag amerikai jazz és semmi unalom. Ugorjatok be egy fergeteges zenei időutazásra a Hunyadi utcába Debrecenben. Dobd el a táblagépet, mert szeptember 30-án Nyíregyházán a Móri Zsigmond könyvtárban a Sárkányoké és a Hétfejű okosságoké a főszerep. Reggel 9 és délután 3 között a gyerkőcök ingyen lebeghetnek a Mesék Birodalmában, és végre nem a telefonképernyőjét nyomkodják majd. Benedek Elek szellemét idézzük meg a Szabadság téren. Hozzátok a kicsiket, és ne aggódjatok, a sárkányok idén nem harapnak.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Töröld el a helyed a vörös bársony székben. A kezedben a popcorn. Ez a Sunshine Cinema,
1: ahol minden a filmek világáról szól.
0: Sztárhírek, kulisszatitkok, bulvár a filmvilágból és a legújabb premier filmek, amikről mindenki beszél.
1: Exkluzív érdekességek, friss mozi infók és minden, amit a filmrajongók imádnak.
0: Dőlj hátra és élvezd

Nem sokára jön a Juice búcsúdala, aztán már a friss Sunshine híreket kapod, de maradj velünk a továbbiakban is, hiszen nálunk nem csak jó zenéket hallhatsz. Mi mindennel foglalkozunk, ami körülöttünk történik, Téglástól Hajdúszoboszlóig, na meg persze Fókuszban, Debrecen hírei. Szóval hallgasd a továbbiakban is a 93.5-ön a Sunshine FM, Juice-zal legközelebb holnap is találkozhatsz, hogyha gondolod, akkor 10-től dolgozunk ismét együtt, egészen 2-ig várlak, de mivel most már lassan annyi az idő, búcsúzom, jön utánunk Roli, Váci Zoli pedig. Köszöni szépen a mai figyelmet, csokolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
3: A

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Társadalmi egyeztetés indult az új országos zöld hatóságról. Reagált az Alapi Jogokért Központ a háttércégnél tartott házkutatásra. Munkaszüneti napát tennék december 24-ét. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szeptember 30-ig bárki véleményezheti a kormány által tervezett új országos környezetvédelmi hatóság létrehozását. Az országos élő környezetfelügyelet főhatóság január 1-től kezdheti meg működését, és többek között környezetvédelmi hulladékgazdálkodási, állatvédelmi, természetvédelmi, erdészeti, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat látna el. A tervek szerint az új szervezet ellenőrizné és szankcionálná az akkumulátorgyárakat is. A hatóságon belül legalább 50 fő zöld összséget hoznának létre, amely például állatkínzás, illegális kutyaviadalok, hulladék lerakás vagy erdőkárosítás esetén léphetne fel. A társadalmi egyeztetés során az észrevételeket és javaslatokat a kormány által megadott elérhetőségen lehet benyújtani. Reagált az Alapjogokért Központ arra, hogy a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt házkutatást tartott a szervezet egyik háttércégénél. A gyanú szerint egy külföldi férfit havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztattak, miközben kevés tényleges munkát végzett. Az Alapjogokért Központ közölte, működése során betartotta a jogszabályokat, és a hatóságokkal együtt működik. Az ügyre a Fidesz is reagált, és azt közölte, hogy az érintett személy Romanovszki volt, lengyel igazságügyi miniszter helyettes, a párt álláspontja szerint az ő foglalkoztatása nem valósított meg bűncselekményt. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt 3 országgyűlési képviselője arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A javaslat indoklása szerint a változtatás a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a családi és közösségi együttlétet segíteni. Elfogadása esetén december 24-én az üzletek többsége zárva tartana, ugyanakkor több kivétel is lenne, például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág és édesség üzletek, valamint a benzinkutak. A módosítás több munkahelyi jogszabályba is beemelni ezt a napot munkaszüneti napként. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, a szabályozás akár már idén hatályba léphet. Egy hónapra elrendelte a bíróság az Akácfa utcai gyilkosság 2 gyanúsítottjának letartóztatását. Az egyik férfival szemben emberölés, társával szemben súlyos testi sértés kísérlete miatt folyik eljárás. A gyanú szerint múlt pénteken hajnalban Budapest 7. kerületében egy 40 éves férfi megszúrta az áldozatot, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A két feltételezett elkövetőt hétfőn fogták el. A bíróság szerint a letartóztatást indokolta, hogy az elkövetés után megpróbáltak elrejtőzni, valamint ruházatukat is elrejtették. Az egyik gyanúsított és védője fellebbezett.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pénteken a napsütés felhő átvonulások zavarják meg, amelyekből csak néhol alakulhat ki egy-egy záporzivatar. Az északi-északkelet irányú szél időnként megélénkül. A kora reggeli órákban a maximumok 4-11 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. 2 múlt már 3 perccel. Hozom a friss infókat rögtön az óra elején. Nyíregyházán a Debreceni úton kátyúzási munkákat végeznek. Sávzárásra kell készülni. Debrecenben pedig mérnek a Böszörményi úton. Vigyázz magadra!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Horváth Tamás és Kovalszki meg a Vega párosa, amely ez volt a Fehér Holló a kedvenceink között itt a csütörtök délutánunkban. Ma pedig hosszú távú sikernap van, drága hallgatók. Ez most inkább azokról a lépésekről szól, amelyeknek nem azonnal látjuk az eredményét. Jó nap lehet a tervezésre, tanulásra, fontos döntések előkészítésére, vagy egy olyan ügy elindítására, amely később sokat hozhat majd. Ma érdemes türelmesnek lennünk, és nem csak azt nézni, hogy mi ad gyors eredményt. Egy jól átgondolt lépés most később komoly előnyt jelenthet. A mai nap üzenetem: építsünk úgy, hogy annak ne csak holnap, hanem hónapok múlva is legyen értéke. Ezeket kaptok itt a kis pintekünkre a sikernaptárunk szerint. Afrojack és a Takeover Control, ezzel megyünk tovább, mindjárt pedig hozom a friss infókat.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és csekkmentes délutánt kívánok mindenkinek, rögtön útinformációkkal folytatjuk. A magyar között munkatársain dolgoztak korábban a Debreceni úton, kátyozási munkákat végeztek, legyünk körültekintőek, szintén dolgoznak Nagykeló és Nyíregyháza között, ugye ott a nyírjesi elágazásnál jelzőlámpa irányítja a forgalmat, valamint Nagyszállás térségében sáveltolással közlekedhetünk, ugye ott 40 km/h sebességi korlátozása van érvényben. Szintén torlódik a forgalom Nyíregyházán a Vasfali Pál utcán, ugye ott körforgalom építés miatt kell útszűkületre számítanunk, valamint itt is jelzőlámpa segíti a közlekedésünket. Dolgoznak Bökönyi és Téglás között, itt is útszűkület mellett autózhatunk, valamint Debrecen belvárosában is legyünk körültekintőek, szintén munkákat végeznek a Füredi úton, és korábban több hallgató is megírta nekem, hogy a Böszörményi úton látták a rendőröket dolgozni. Egyéb infokra is kíváncsi vagyok, SMS, telefon, Viber 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: percek a Sunshine FM-en.
1: A következő percekben is fittek leszünk, valamint tudatosak. A stúdióban velem szemben Kristóf Dóra, a Fight Club edzője.
2: A női erőedzés nem arról szól, hogy minél nagyobb izmokat építsünk. Sokkal inkább arról, hogy erősebb, stabilabb és terhelhetőbb legyen a testünk. A megfelelően felépített erőedzés segíthet a mindennapi mozgásokban, a testtartásban és abban is, hogy magabiztosan használjuk a testünket. És igen, az izomépítés a test formájára is hatással van. És nem kell attól félni, hogy néhány súlyzós edzéstől hirtelen túlizmosak leszünk. Ehhez hosszú idő és tudatos edzés szükséges. Úgyhogy hölgyek, nyugodtan nyúljatok a súlyokhoz!
0: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékosvédelmi nyilvántartásba.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
5: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
5: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Internetes csalásból származó pénz miatt emeltek vádat két férfi ellen. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt tartottak ellenőrzést Debrecenben. Új közösségi teret adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszer és Tudományi Karán. Földi Betty vagyok, én már részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Pénzmosás miatt emelt vádat két férfi ellen a debreceni járási ügyészség. A vád szerint egyikük rávette társát, hogy bankszámla számát bűncselekményből származó pénz fogadására használhassák. Ismeretlen elkövető 2022-ben egy külföldi cég nevével visszaélve fapelletet hirdettek az interneten, egy vásárló pedig közel 400 ezer forint előleget utalt a megadott számlára. A vádlottak a pénzt még aznap felvették, majd elköltötték. Az ügyészség szerint mindketten tudták, hogy az összeg jogosulatlanul érkezett. Beismerés esetén a fiatalabb vádlottal szemben közérdekű munkát, az idősebb férfival szemben egy év börtönbüntetést indítványoztak. Összehangolt ellenőrzést tartottak Debrecenben a rendőrség, az országos idegenrendészeti főigazgatóság, valamint a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal munkatársai. Az akció célja az emberkereskedelem és a kényszer munka felderítése, valamint a munkacélú kizsákmányolás elleni fellépés volt. A szakemberek több helyi üzletben és egy építési területen is ellenőrzést végeztek, ahol a foglalkoztatás körülményeit és az ott dolgozók helyzetét vizsgálták. A hatóságok tájékoztatása szerint egyik helyszínen sem találtak olyan körülményt, amely bűncselekmény elkövetésére utalt volna. Az ellenőrzés így jogsértés feltárása nélkül zárult. Új közösségi teret és egy oktatási célú technológiai mérőberendezést adtak át a Debreceni Egyetem Gyógyszer és Tudományi Karán. A fejlesztés az egyetem és egy gyógyszergyártó vállalat több mint egy évtizedes együttműködésének újabb állomása. A partnerség egyik fontos eleme a 2011-ben létrehozott ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepi fennállásának 15. évfordulóját. Az együttműködés révén a hallgatók már tanulmányaik alatt betekintést nyerhettek a nagyüzemi gyógyszer gyártásba és a kutatásfejlesztésbe. Gyártó látogatásokon, szakmai előadásokon vehetnek részt, szakdolgozatuk elkészítését pedig vállalati szakemberek is segíthetik. 6. alkalommal rendezik meg Debrecenben a hagyományos kínai ősz-közép ünnepet szeptember 26-án. A Debreceni Egyetem Konfíciusz Intézetének programjai már délelőtt elkezdődnek a Batthyány utcában, ahol kulturális és kézműves foglalkozások, teaszertartás és tradicionális kínai viseletek bemutatója is várja az érdeklődőket. Az utcafesztivál este 6 órakor kezdődik zenés-táncos produkciókkal, kínai kirakodóvásárral és ételstandokkal. A résztvevők megkóstolhatják az ünnep jellegzetes süteményét, a holtsüteményt is. A rendezvény célja a kínai kultúra és hagyományok bemutatása, valamint a különböző nemzetek közötti kulturális kapcsolatok erősítése. Közel 533 millió forintos támogatásból korszerűsítették Monostorpályi vízművét, hogy javuljon az ivóvíz minősége és biztonságosabbá váljon az ellátás. A beruházás során megújították a vízkezelési technológiát, felújították a vízmű épületét, valamint egy új kutat is bevontak a rendszerbe. A fejlesztéssel csökkentették a víz, vas, mangán és ammónium tartalmát, emellett korszerűbb távolról is felügyelhető berendezéseket építettek ki. Az új kút révén a település víz igényét a nagyobb nyári fogyasztás idején is biztonságosan ki tudják elégíteni.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ezeken a napsütés felhő átvonulások zavarják meg, amelyekből csak néhol alakulhat ki egy-egy záporzivatar. Az északi-északkelet irányú szél időnként megélénkül. A kora reggeli órákban a maximumok 4-11 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Three, two, one, go!
3: Csodaszép egy csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, 3 óra után járunk, 4 perccel Bettinek köszönjük szépen a friss infókat, ha bármit látsz, akkor köszönöm, ha megosztod, 20-as 3-16 3000, mindjárt játékkal folytatjuk majd, az óránkat pedig Loyal indítjuk, szól a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

Turns egykori sikerét újra gondolt a Purple Disco Machine, ez volt a Wonderful Life itt a csütörtöki Sunshine Dirotemban. Azonnal játékkal folytatjuk. A nyerőszám a 24-es, hogyha telefonszámodban valahol ott lerejlik, akkor semmiképp se haboz. Küldd el most a kódjáték szót, ennyire egyszerű a feladat, nincs is másra szükségem egyenlőre. SMS-en vagy Viberen várom az óra végéig. 0620-316-3000. Mindjárt Kiskata jön, előtte viszont a Galantis jön a One Republic-kal. Itt egy nagy kedvencünk, ez a Bones, itt a csütörtök délutánunkban.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Lado és a Ladori után pedig ráfordulunk. Csütörtökön is a horoszkopokra meghallgatjuk, hogy mit jósoltak már a csillagok. Szia, Kata!
2: Szia, Roli! A kos megalkuvást nem ismerő tempóban tör előre, és egymás után pipálja ki a legösszetettebb kötelezettségeit is. A bika szilárd elhatározással tartja magát a szabott keretekhez, és megvédi a munkája gyümölcsét a kapkodástól. Az ikrek gyors gondolkodása révén pillanatok alatt reagál a váratlan hírekre, és rögtön módosítja stratégiáját. A rák melegszívű odafigyelésével kellemes légkört tud teremteni a munkahelyén, ezzel is csökkentve a stresszt. Az oroszlán magabiztos kiállása és természetes tekintélye megkérdőjelezhetetlenné teszi az általa javasolt irányt. A szűz tűpontos elemzésével rámutat a legkisebb hiányosságokra is, garantálva a tökéletes végeredményt. A mérleg ragyogó stílusérzékével és diplomáciájával simává teszi a döcögő tárgyalásokat, elnyerve a résztvevők szimpátiáját. A Skorpió kitartó összpontosítással bogozza ki a legösszetettebb szálakat, nem hagyva nyitott kérdést maga után. A nyilas nyitottságával és közvetlenségével új szövetségeseket szerez, akik szívesen támogatják a terveiben. A bak céltudatos munkával építi a jövőbeli alapokat, és szisztémás megközelítése meghozza a várt előrelépést. A vízöntő egy teljesen újszerű ötlettel áll elő a megbeszélésen, ami friss lendületet ad a kissé ellaposodott témának. A halak megérzéseire támaszkodva könnyedén navigál a kényes szituációkban, elkerülve a felesleges konfliktusokat.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Alex Kenshin és a Bambola a délutánunkban a Sunshine FM-en. 16 órához érkeztünk, így mindjárt friss út információkkal folytatjuk. Előtte azonban rögtön pontot teszünk a mai kult játékunkra is. Ugye a 24-es volt a nyerőszám, és rögtön a gépünket munkára bírjuk, és megnézzük, hogy ki lesz a mai szerencsés nyertesünk. Ancsának pedig gratulálunk, az Oasis Burger-e Sunshine menüjét ma ő kaparintotta meg. Jó étvágyat! A következő órában pedig hozom a kiváló zenéket, és érdemes akár olvasgatni is a sunshine.hu-t, mert olyan információknak a birtokába kerülhetünk, hogy milyen különösen káros kártevőt azonosítottak Magyarországon. Infók a weboldalunkon, infók a weblapon. A következő óránkat pedig Team Impalával kezdjük majd. Mindjárt szól a Draco.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Robbantással fenyegetőzött egy férfi a debreceni közmeghallgatás előtt. Szigorították az akkumulátorgyárak bővítésének szabályait. Amerikában is erős a kereslet a Debrecenben gyártott BMW iránt. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: 10 hónap, 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki robbantással fenyegetőzött egy debreceni közmeghallgatás előtt. A vád szerint a férfi augusztus 30-án egy közösségi oldalon tett közzé olyan hozzászólást, amely alkalmas volt a köznyugalom megzavarására. A bejegyzés egy debreceni gyár működésével kapcsolatos, szeptember 7-ére meghirdetett közmeghallgatáshoz kapcsolódott. A vádlott beismertetettét ezért gyorsított eljárásban állították bíróság elé. A debreceni járás bíróság közveszéllyel fenyeget és büntettében mondta ki bűnösnek. Az eszközül használt mobiltelefonját pedig elkobozták, az ítélet jogerős. Szigorította az országgyűlés az akkumulátorgyárakra és más potenciálisan szennyező üzemekre vonatkozó építési szabályokat. Tárkányi Zsolt államtitkár közlése szerint az elfogadott módosítás alapján bármilyen szabályszegés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatnak új beruházáshoz építési engedélyt az érintett üzemek. A szigorítás akkor is alkalmazható, ha a szabályszegés önmagában nem jár környezetszennyezéssel. Az államtitkár szerint a változtatás célja, hogy az akkumulátorgyárak működését szigorúbb ellenőrzési keretek közé tereljék. A módosítás a kiemelt beruházások szabályait is érinti, és Tárkányi szerint Debrecen szempontjából is különösen fontos lehet. A tervezetnél korábban kezdődhetett meg a Debrecenben gyártott BMW X3 átadása az Egyesült Államokban. Bár a hivatalos kiszállítás szeptember 25-én indulna, egyes amerikai kereskedések már napokkal korábban átadták az első autókat a vásárlóknak. A korábbi rajtot az erős kereslettel indokolták. Jelenleg minden új iX3 Debrecenben készül, így az amerikai piacra szánt modelleket is Magyarországon gyártják, majd hajón szállítják az Egyesült Államokba. A típus iránt Európában is jelen az érdeklődés, ezért a debreceni gyárban már 3 műszakban a nap 24 órájában folyik a termelés. Új hozzájárulás alapú adatszolgáltatással bővül a digitális állampolgárság program. A fejlesztés célja, hogy egyszerűbbé váljon az elektronikus ügyintézés, és kevesebb adatot kelljen újra megadni, vagy dokumentumként feltölteni. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó engedélyével közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le például a személyazonosító vagy lakcím adatokat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló is. A fejlesztés a jövőben egyes Európai Uniós ügyintézéseknél is lehetővé teheti az adatok digitális továbbítását, amennyiben az érintett szolgáltatók csatlakoznak a rendszerhez. Próbafűtés javasol az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság még azelőtt, hogy tartósan hidegre fordulna az idő. A szervezet szerint a fűtő berendezéseket típustól és életkortól függetlenül évente legalább egyszer érdemes szakemberrel ellenőriztetni, mert meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémények állapotát szintén ajánlott átvizsgáltatni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely működik, ott célszerű szénmonoxid érzékelőt elhelyezni a készüléktől 1-1,5 méterre fejmagasságban. A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy az érzékelőknek is van szabatossági idejük, ezért lejárat után cserélni kell őket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Jó hír az allergiásoknak, hogy a lehűlés mérsékelte a palagfi pollen koncentrációját. Ugyanakkor 2 fronti hatást terheli most a szervezetünket. A maximumok 17-22 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Tartalmazhatatható, zsákba helyezhető és elszállítható. Jelentkezni szeptember 27-ig lehet. Október 6-án délelőtt 11 órától tartják az aladi vértanúk tiszteletére rendezett városi megemlékezés Nyíregyházán, a Tompa Mihály utcai Damjanich szobornál. Az ünnepség ökumenikus szolgálattal kezdődik, majd Jerszei Mennyhért alpolgármester mond emlékbeszédet. A programban 48-as dalok is elhangzanak, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek nyugdíjas klubjának Honvéd népdalköre előadásában. A megemlékezés koszorúzással zárul. Az önkormányzat azt kéri, hogy a koszorúzási szándékot a résztvevő szervezetek október 2-án pénteken délig jelezzék.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Jó hír az allergiásoknak, hogy a lehűlés mérsékelte a palagfi pollen koncentrációját. Ugyanakkor kettős fronti hatás terheli most a szervezetünket. A maximumok 17-22 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen Bettinek a híreket, 4 múlt már 4 perccel, infukkal rajtolunk az első körben. Köszönöm Zsófi üzenetét, aki megírta nekem, hogy a Tokaji úton látta a rendőröket Nyíregyházán, Debrecenben pedig a Mikepércsin tessék vigyázni. Indulunk elsőként Témin Palával, szól a Dracula.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Shakira és a Die Die a Sunshine FM-en nálunk csak húzanán szól, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek, rögtön út információkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Peti Weinberit, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán korábban mértek a Tokaji úton, ha arra autózunk, akkor legyünk megfontoltak. Újfehértónál is kaptam jelzést, szintén hatósági ellenőrzésről, valamint Debrecenben is vártak a szabálytalankodókat a Böszörményi úton, illetve a Mikepércsin. További infók is jöhetnek SMS-en, telefonon vagy Viberen 20-as 316-3000. A következő percekben pedig érkezik egy vadonatúj szerzemény, Reaptorn, a szám címe Sleep Tonight, amely arról szól, hogy a sok bizonytalanság, valamint a nehézség ellenére is legyünk boldogok és próbáljuk élvezni az életet. Ennyire egyszerű. Na hát akkor a következő percekben mindenkinek ezt javaslom.
1: És mindig ez a rádió szólna.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A zenék miatt is, így a játékok miatt is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Csak egy reklám.
1: November 7-én Nyíregyházán vár a NEK, önismereti és párkapcsolati nap. Egy nap, ahol az önismeret, a párkapcsolat, a kommunikáció és a család kerülnek középpontba. Olyan ismert előadókkal, mint dr. Almási Kitti, Pilát Gábor, Száraz Gábor, Szász Máté és Novák Ferenc. A napot pedig Ács Fruzsina és Szabó Balázs Máté Duma Színház estje zárja. Egy nap, rengeteg új nézőpont, felismerés és gyakorlatban is használható gondolat önmagadért és a kapcsolataidért. A Super Early Bird jegyek szeptember 30-áig mindössze 14.990 forintért vásárolhatók meg, ezért érdemes időben biztosítani a helyed. www.nőiexpo.hu NEK, mert minden nézőpont kérdése.
0: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sunshine FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és csekkmentes délutánt kívánok mindenkinek, rögtön útinformációkkal folytatjuk. A magyar között munkatársain dolgoztak korábban a Debreceni úton, kártyázási munkákat végeztek, legyünk körültekintőek, szintén dolgoznak Nagykeló és Nyíregyháza között, ugye ott a nyírjesi elágazásnál jelzőlámpa irányítja a forgalmat, valamint Nagyszállás térségében sáveltolással közlekedhetünk, ugye ott 40 km/h sebességi korlátozása van érvényben. Szintén torlódik a forgalom Nyíregyházán a Vasfali Pál utcán, ugye ott körforgalom építés miatt kell útszűkületre számítanunk, valamint itt is jelzőlámpa segíti a közlekedésünket. Dolgoznak Bökönyi és Téglás között, itt is útszűkület mellett autózhatunk, valamint Debrecen belvárosában is legyünk körültekintőek, szintén munkákat végeznek a Füredi úton, és korábban több hallgató is megírta nekem, hogy a Böszörményi úton látták a rendőröket dolgozni. Egyéb infokra is kíváncsi vagyok, SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. És most vissza a legnagyobb kedvencekhez, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

változatos kedvencek. Igazi újdonságok.

0: csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Villámok.

0: Follow the Floyd, a tavasz a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és a hétvége folyamán ez majd meg is mutatkozik, mert napközben akár 22-23 fokot is mérhetünk majd, és napsütésre is készülnünk kell. További infókat Betty majd mond a hírekben. Kereken 5 órakor. Üzemanyagár tekintetében csütörtökön sem változtak a hazai árak, továbbra is 6.36 a benzin, és 709 a gázolaj. Bízunk benne, hogy innentől kezdve már csak egy ilyen csökkenő tendenciát láthatunk napról napra. Ebben bizakodik szinte minden magyar autós. A következő órában pénzügyi percek programajánlók jönnek, na meg ilyen zenék. Loco Loco az óra elején.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
4: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Bibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Bibatika, a gondoskodó választás.
5: Szombaton őszi szaxofonest a Grand Casinóban. Ingyenes büfévacsorával várunk. Sőt, minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap. És az esti sorsolásokon, ahol az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fokozott rendőri ellenőrzéseket tartottak Debrecenben. 6 debreceni állatvédő szervezet kapott támogatást, több helyszínen is várják a víradókat Debrecenben és környékén. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Több rendőrségi akciót is tartottak az elmúlt napokban Debrecenben, köztük a nagy állomás területén. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a frekventált helyszíneken visszatérően végeznek bűnügyi célú ellenőrzéseket a bűncselekmények megelőzése és a közrend fenntartása érdekében. Egy másik akcióban a rendőrök az idegenrendészeti hatóság és a kormányhivatal munkatársaival közösen több üzletet, valamint egy építési területet is ellenőriztek. Itt elsősorban az emberkereskedelem, a kényszermunka és a munkacélú kizsákmányolás jeleit keresték, de egyik helyszínen sem találtak bűncselekményre utaló körülményt. A debreceni állatvédő szervezet részesült összesen mintegy 13 millió forintos minisztériumi támogatásban. A pályázati forrás többek között ivartalanításra, állategészségügyi ellátásra, gépjárműbeszerzésre és telephely fejlesztésre fordíthatják. A támogatott szervezetek között van Debrecen legnagyobb menhelye is, ahol jelenleg 186 kutyáról és 67 macskáról gondoskodnak. Az egyesületnél a havi állatorvosi költségek átlagosan 2,5 millió forintra rúgnak, részben a sérült és műtétre szoruló állatok ellátása miatt. A támogatás egy részét kötelezően ivartalanításra kell fordítani, ami az örökbefogadás esélyeit is javíthatja. Több debreceni és hajdúbihari helyszínen is szervez véradást a következő napokban az Országos Vérellátó Szolgálat. Debrecenben szeptember 28 és október 2-a között több alkalommal lehet vért adni a Bemtéri Regionális Vérellátó Központban. Szeptember 29-én a Debreceni Egyetem Agrár Tudományi Centrumában és a Kossuth Lajos Kollégiumban is várják az önkénteseket. A következő napokban Hajdúszoboszlón, Hajdúdorogon, Polgáron és Ebesen is lesz lehetőség véradásra. Az időpontok helyszín mindenként eltérnek, ezért érdemes előre tájékozódni. A szervezők továbbra is számítanak a rendszeres és az új véradók segítségére. Negyedik alkalommal rendezték meg Debrecenben a Mozdulj és Szent Lászlóval elnevezésű játékos sportversenyt általános iskolások számára. A kétnapos programon 20 iskola összesen 160 diákja vett részt, a döntőbe pedig a 10 legjobb csapat jutott be. A feladatok célja az volt, hogy játékos formában népszerűsítsék a rendszeres mozgást és az egészséges életmódot. A szervező intézmény idén fennállásának 60. évfordulóját, valamint görögkatolikus fenntartásának 10. évét is ünnepli, ezért ezekhez kapcsolódó feladatok is szerepeltek a programban. A versenyt végül a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola csapata nyerte. Új könyvsarkot alakítottak ki a Debreceni Déri Múzeumban, amellyel az olvasást és a könyvekhez kapcsolódó közösségi élményt szeretnék népszerűsíteni. A polcokra az intézmény saját kiadványai kerültek, amelyek közül több kötetet a látogatók akár magukkal is vihetnek. Másokat pedig helyben lehet olvasni a múzeum kávézójában. A kezdeményezés célja, hogy a múzeumi látogatás mellett az érdeklődők kötetlenebb formában is kapcsolatba kerüljenek a könyvekkel. A Déri Múzeum a könyv barátai hálózat tagjaként ezzel az új közösségi térrel is szeretné erősíteni az olvasás kultúráját és a könyvek iránti érdeklődést.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Fejfejes, vérnyomás, ingadozás, szédülés, ez mind-mind a kettős fronti hatásnak köszönhető. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. A reggeli órákban 4-11 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen Bettinek a hideket, 5 óra után járunk már 4 perccel, a Mercedeseket, valamint a Gellérteket Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Hozom a kiváló zenéket ebben az órában is, 6 órakor pedig rajtólag 2 órás élő esti kívánságműsor.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira őrült is jó az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miképp védhetjük meg a bankkártyánk adatait? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre többen vásárolnak online áruházakban. A bankok a tőlük telhető minden intézkedést megtesznek az ügyfeleik biztonságáért, azonban érdemes néhány dologra odafigyelni, mivel a csalók is együtt fejlődnek a biztonsági megoldásokkal. Minden esetben ellenőrizni szükséges a webáruház megbízhatóságát, hogyha korábban még nem vásároltunk innen. A honlapjukon szerepelnek-e az üzemeltetők adatai, telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége. Ha nincs ilyen, érdemes megfontolni a vásárlási szándékot, mert probléma esetén nem lesz kihez fordulni. Ha mindenképpen adott oldalról akarunk rendelni, érdemes a vásárlói visszajelzéseket elolvasni, vagy a keresőben rákeresni az adott weboldalra, hogy érkezett-e már rájuk vonatkozóan panasz. Azonban fontos, hogy a pozitív visszajelzések esetén sem garancia, hogy azok valóban függetlenek. Bankkártya adatai soha nem ments el a vásárlások során, és ha nem vásárol, például csak egy regisztrációhoz, soha ne adja meg a bankkártyája adatait. Ezen kívül soha ne küldje senkinek e-mailben, vagy egyéb módon a bankkártya adatokat.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Így van, nem véletlen az, hogy a havat nagyon várjuk, ugyanis egy hólapát bizniszbe kezdünk bele. Laciba, egy webshopot nyitunk.
5: Így van, egyszer használatos hólapát. Szóval ugyanolyan, mint amit egyébként megvesznek bármelyik boltban.
4: Igen, mert 10 év alatt egyszer kellett használnom, tavaly az is eltört. Tehát,
5: hogy... Figyelj, én kétszer kapcsoltam be idén a klímát, nyilván bedöglött a kocsiban. Tehát azóta sem használtam. Tehát arra jó volt, hogy kifizettem egy kisebb összeget arra, hogy megjavítsák, és ugyanúgy nem használom.
4: Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a cipőt félted, nem használod évekig, mikor meg felveszed, egy sétálás után leszakad a talpa, mert elernyedt az anyag, mert az idő megette, mert nem használtad. És éppen ez a baj egyébként, hogy mennyi olyan tárgyunk van, amit alig használunk, néha használunk, évekig nem használunk. Éppen ezért néha vigyétek ki a hólapátot, mozgassátok át egy kicsit.
5: Van, ilyenkor a legjobb.
4: Tehát valamit legalább, seperjétek össze a falevelet.
5: Én régen nyáron is használtam. Mondjuk ehhez az kellett, hogy rosszul raktam le a térburkolót, a lejtést nem csináltam a garázs elé. Az összes létező eső, amikor jött egy nagyobb zápor, a garázsba folyt be, és a hólapát nagyon praktikus volt, hogy kilapátold a vizet a garázsból. Úgyhogy, de olyan szépen vízszintesre raktam, csak azt elfelejtettem elolvasni, akkor még nem volt az interneten, hogy kellene egy kicsi lejtés. Igen.
4: Igen, de okos ötlet volt, hogy hólapáttal csináltad, és nem vasvillával.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: just might. Nehajt ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Bruno Mars és az I Just Might után pedig jönnek a programajánlók ma is Kiskatától. Halihó, szia!
0: Szia, Roli! Készítsétek be a képzeletbeli puskát és a smokingot, mert az Egyesült Államok 250. születésnapját ünneplik Debrecenben. Szeptember 25-én, pénteken, este 7-kor a Kölcsei Központban a Kodály Filharmonikusok elhozzák Bernstein legpörgősebb dallamait, Copland jazzes klarinét versenyét és Dvorzsák legendás új világ szimfóniáját. Komoly zene, egy jó adag amerikai jazz és semmi unalom. Ugorjatok be egy fergeteges zenei időutazásra a Hunyadi utcába Debrecenben. Dobd el a táblagépet, mert szeptember 30-án Nyíregyházán a Móricz Zsigmond könyvtárban a Sárkányoké és a Hétfejű Okosságoké a főszerep. Reggel 9 és délután 3 között a gyerkőcök ingyen lebeghetnek a Mesék Birodalmában, és végre nem a telefonképernyőjét nyomkodják majd. Benedek Elek szellemét idézzük meg a Szabadság téren. Hozzátok a kicsiket, és ne aggódjatok, a sárkányok idén nem harapnak. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd

0: Tudtok, Tojo a Sunshine FM-en, 6 óra az érkeztünk, így véget ért a közös műszakunk. Köszönöm szépen a mai napi figyelmed, mi majd holnap 2-kor a megszokott menetrend szerint folytatjuk majd. 6 óra után is maradunk a megszokottaknál, jön Norbi, a dörmögése, valamint a 2 órás élőesti kívánság műsor. Egy tuti, hogy elsőként Üzsrel indít majd, mindjárt a Szól a Shine.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Szabadlábon védekezett Matolcsy György a gyanúsítotti kihallgatás után. Évvégére készülhet el a magyar oktatás új stratégiája, több honvédelmi ügyben is feljelentést tesz Ruszin Szemli Romolusz. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szabadon távozhatott gyanúsítotti kihallgatása után Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Az ügyben rajta kívül további 6 embert hallgattak ki, és a rendelkezésre álló információk szerint valamennyien szabadlábon védekezhetnek. Mindannyiukat hivatali visszaélésre gyanúsítják. A nyomozás előzménye, hogy Simor András korábbi jegybankelnök azt állította, 2023-ban az MNB egyik volt alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra az ő felügyelőbizottsági tagsága miatt. Az MNB jelenlegi vezetése később vizsgálatot indított, majd feljelentést tett. A nyomozók kedden több helyszínen házkutatást tartottak és adatokat is lefoglaltak. Az év végén elkészülhet Magyarország új oktatási stratégiája, közölte Landmárt Judit oktatási miniszter. A tervek része egy külön mesterséges intelligencia stratégia is, amelynek társadalmi egyeztetése hamarosan megkezdődik. A miniszter szerint új nemzeti alaptantervet is kidolgoznának, emellett átfogó szövegértésfejlesztési program indulhat, nagyobb módszertani szabadságot adva az iskoláknak. Landmárt Judit azt írta, hogy a változtatásokról nem kizárólag a minisztérium dönt majd, hanem diákokat, pedagógusokat, szakmai szervezetek és szülői közösségeket is bevonnak. Közlése szerint már több száz egyeztetést tartottak, és a központosítás csökkentése is megkezdődött. Hűtlen kezelés gyanúja miatt több ügyben is feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a Honvédelmi Minisztérium, közölte Ruszin Szemli Romulusz honvédelmi miniszter. Állítása szerint az előző tárcavezető külföldi magán útjainak és két vadászatának személyi biztosítása több 10 millió forintba került az államnak. Ruszin Szemli egy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízást is kifogásolt, amely katonai szabályzatok, vezetői tréningek és egyenruha tervek elkészítésére szólt. Emellett egy havi több 100 000 forintért bérelt szolgálat autó ügyét is vizsgálják. A minisztériumban korábban külön munkacsoportot hoztak létre az előző vezetés szerződéseinek átvizsgálására. 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. A testület közlése szerint a magyar kormány megfelelően kezelte a korábban azonosított jogállamisági problémákat, többek között a közbeszerzés, a korrupció ellenes intézkedések és az összeférhetetlenségi kockázatok területén. A bizottság emellett az Erasmus Plus és a Horizont Európa programhoz való hozzáférés helyreállítását is javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. Ursula von der Leyen szerint Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. A javaslat életbelépéséhez még az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács jóváhagyása is szükséges.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akárcsak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 423, az eurót 363, a svájci frankot 387, az amerikai dollárt 318 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Sportparkot épít Nyíregyházán Borbánya szélén a Filó Ese. A 7 hektáros területen két műfüves és egy élőfüves, MLS által minősített futballpálya, valamint egy 15 000 négyzetméteres füves edzőpálya és a hozzájuk tartozó kiszolgáló létesítmények állnak majd a fiatal labdarúgók rendelkezésére. A beruházás részeként elkészült egy játszótér is, amelyet már birtokba vehettek a környékbeli gyerekek. A Filó Ese 2011-ben 10-12 gyerekkel kezdte el működését, napjaiban viszont már 600 fölötti a létszám. A Grundese, a Nyírpazonyese és a Kemecse is a Filóhoz tartozik. A sportparkban hamarosan érkezik 10 konténeröltöző és világítást kap mindhárom pálya. A tervek szerint januártól az egyik műfüves pálya már tudnak edzéseket tartani, jövő augusztusban pedig valamennyi játékteret használatba vehetik a Filó Ese labdarúgói. 8-7-es felkészülést követően pénteken megkezdi sorozatban 10. élvonalbeli idényét a Debreceni Egyetem alakulata. A kosárlabda csapat játékos kerete alaposan átalakult és megfiatalodott az elmúlt évhez képest. A Bajnokok Ligája főtáblájáról csak egy hajszállal lemaradó Nagyvárad elleni tisztes helytállást követően Tiszaújvárosban, Szegeden és Szolnokon is nyerni tudtak a debreceniek az edzőmeccsek során. Az első fordulóban a Sopron lesz majd a kosárcsapat ellenfele. Kutyás sétával várták a mozogni vágyókat a Nyíregyházi Egyetemen, 4 napon át kínál változatos sportprogramokat az érdeklődőknek az intézmény az Európai Sport Hét keretében. A rendezvény sorozat alatt aerobik, továbbá úszás, dobóversenyek, röplabda, valamint labdarúgó bajnokság is színesíti a palettát. A program célja már 8 éve az, hogy mozgás és kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a hallgatók számára. A sporthét minden évben népszerű a hallgatók körében, sokan érkeznek azzal a céllal, hogy mozogjanak és részt vegyenek a különböző foglalkozásokon a 4 nap folyamán. A kutyás séta keretében Border Collie, egy vizsla, valamint egy francia bulldog is megmozgatta a gazdáját. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: A reggel még hűvös lesz, 4-11 fok valószínű, ugyanakkor a napsütésé lesz a főszerep, és jó hír, hogy a lehűlés mérsékelte a palafi pollen koncentrációját.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. Az óránkat indítom Hugh Jell és David Guetta közösével. Ez már a Shine.
4: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Igen, és ez volt a kamera az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óráig javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai esténket, aki Petinek üzeni, hogy mióta megismertelek, minden napom szebb lett. Köszönöm, hogy vagy nekem. Aztán Bence Dórinak üzeni, hogy te vagy az a lány, akivel minden pillanat egy kicsit különleges. Remélem, még nagyon sok közös emlék vár ránk. Zsófi pedig Ádámnak üzeni, hogy csak szeretném, ha tudnád, hogy te vagy a gondolataim első és utolsó szereplője. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Offenbach, ez pedig az Overdrive, a két órás élő esti kívánság műsorban.

a Magdi. És az volt tőle azért, hogy zám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óráig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Zoli üzeni például a barátnőjének Petrának, hogy boldog születésnapot szerelmem, este nagyon várlak haza. Aztán Anna a testvérének Bálintnak szeretne rajtam keresztül szintén nagyon boldog születésnapot kívánni. És még van egy bocsánatkérő üzenetünk is, ugyanis Réka üzeni Péternek, hogy tudom, hogy hibáztam, és őszintén sajnálom, nem akarlak elveszíteni egy buta vita miatt. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Temper City, ez pedig a Self-Aware, a 2 órás élő esti kívánság.

0: Snake. Méghozzá Justin Bieber-re kiegészülve, ez volt tőlük a Let Me Love You, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ott is a legfrissebbel és a legfontosabbal, ugyanis továbbra is a Tiszavasvári úton kifelé, ugye a Valent autótól útlezárás van, úgyhogy a sebe, tehát mindenki erre készüljön. Az elkerülő utak pedig a Tokaj út vagy a Nyugati elkerülő út. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban van egy balesetünk, méghozzá Böszörmény úton. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint erősebb a forgalom szintén Debrecenben, a Kishegyesi úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést, 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulok mindjárt Alex Warren-nel. Ez lesz tőle a Fever Dream.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Új hozzájárulás alapú adatszolgáltatással bővül a digitális állampolgárság program. Próbafűtés javasol az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság még azelőtt, hogy tartósan hidegre fordulna az idő. A tervezetnél korábban kezdődhetett meg a Debrecenben gyártott BMW X3 átadása az Egyesült Államokban. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új hozzájárulás alapú adatszolgáltatással bővül a digitális állampolgárság program. A fejlesztés célja, hogy egyszerűbbé váljon az elektronikus ügyintézés, és kevesebb adatot kelljen újra megadni, vagy dokumentumként feltölteni. Ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó engedélyével közvetlenül hiteles állami nyilvántartásból kérheti le például a személyazonosító vagy lakcím adatokat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló is. A fejlesztés a jövőben egyes Európai Uniós ügyintézéseknél is lehetővé teheti az adatok digitális továbbítását, amennyiben az érintett szolgáltatók csatlakoznak a rendszerhez. Próbafűtés javasol az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság még azelőtt, hogy tartósan hidegre fordulna az idő. A szervezet szerint a fűtő berendezéseket típustól és életkortól függetlenül évente legalább egyszer érdemes szakemberrel ellenőriztetni, mert meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémények állapotát szintén ajánlott átvizsgáltatni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely működik, a célszerű szénmonoxid érzékelőt elhelyezni a készüléktől egy másfél méterre fejmagasságban. A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy az érzékelőknek is van szabatossági idejük, ezért lejárat után cserélni kell őket. A tervezetnél korábban kezdődhetett meg a Debrecenben gyártott BMW X3 átadása az Egyesült Államokban. Bár a hivatalos kiszállítás szeptember 25-én indulna, egyes amerikai kereskedések már napokkal korábban átadták az első autókat a vásárlóknak. A korábbi rajtot az erős kereslettel indokolták. Jelenleg minden új iX3 Debrecenben készül, így az amerikai piacra szánt modelleket is Magyarországon gyártják, majd hajón szállítják az Egyesült Államokba. A típus iránt Európában is jelent az érdeklődés, ezért a debreceni gyárban már 3 műszakban a nap 24 órájában folyik a termelés. Szeptember 30-ig várják a jelöléseket az év hős kutyája elismerésére. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa azokat a speciálisan képzett négylábúakat, amelyek munkájukkal nap mint nap embereket segítenek. A díjra jelölhetőek többek között vakvezető, hallássérült és mozgássérült segítő, terápiás szolgálati rohamjelző és mentőkutyák is. A szolgálati ebek között kábítószer, robbanószer vagy cigarettakereső kutyák is indulhatnak, míg a mentőkutyák között területkereső, romkutató, mentő és nyomkövető állatok is szerepelhetnek. A versenyben már elpusztult kutyák is nevezhetők, így posztumusz elismerésre is van lehetőség. A győztesről a közönség szavazatai döntenek. Megújult a nyíregyházi északi temetőgépjármű beléptető rendszere, amely a kapuknál kialakuló torlódások csökkentését szolgálja. A Korányi Frigyes utcai és a Pozsonyi úti bejáratnál már automatizált rendszer működik, amely kamerával ismeri fel a járművek rendszámát. A behajtási díjat nem kell közvetlenül a belépéskor rendezni, azt a látogatók érkezésekor vagy távozás előtt a kihelyezett automatáknál fizethetik ki. A rendszer azt is lehetővé teszi, hogy ne feltétlenül ugyanazon a kapun kelljen kihajtani, ahol az autós belépett. lett. A fejlesztés különösen a Minden Szentek és a Halottak Napja körüli nagyobb forgalom idején lehet hasznos.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hétvégén zavartalan lesz a napsütés, 21-26 fok közötti értékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
0: Köszi Betsy a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Alex Forrendnál, ez már a Fever Dream.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Meglamor és Raya Louise. Ez volt tőlük a Kent Holdász az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Egészen este 8 óraig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ime az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Vivi üzenetével nyitom a második óránkat, aki Norbinak üzeni, hogy büszkeségből sok mindent elrontottam, de most kimondom, hiányzol, és nagyon sajnálom, ami történt. Aztán még egy bocsánat kérő üzenet, ugyanis Krisztián üzeni Annának, hogy tudom, hogy nem voltam igazságos veled, megbántottalak, pedig nem érdemelted meg. Kérlek, bocsáss meg, és hát mivel is zárhatnánk, mint egy jó kis szerelmes üzenettel, ugyanis Dávid üzeni Laurának, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de nagyon fontos vagy nekem, és nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatáson Disturb, ez pedig a The Sound of Silence, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: Gala. És ez volt a Jackson Mivel közös Riptide az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, korábban említettem, Kata ismételten megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek, mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy én átadom neki a terepet. Jön tehát most Kata és a programajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Készítsétek be a képzeletbeli puskát és a smokingot, mert az Egyesült Államok 250. születésnapját ünneplik Debrecenben. Szeptember 25-én, pénteken, este 7-kor a Kölcsei Központban a Kodály Filharmonikusok elhozzák Bernstein legpörgősebb dallamait, Copland jazzes klarinét versenyét és Dvorák legendás új világ szimfóniáját. Komoly zene, egy jó adag amerikai jazz és semmi unalom. Ugorjatok be egy fergeteges zenei időutazásra a Hunyadi utcába Debrecenben. Dobd el a táblagépet, mert szeptember 30-án Nyíregyházán a Móricz Zsigmond könyvtárban a Sárkányoké és a Hétfejű Okosságoké a főszerep. Reggel 9 és délután 3 között a gyerkőcök ingyen lebeghetnek a Mesék Birodalmában, és végre nem a telefonképernyőjét nyomkodják majd. Benedek Elek szellemét idézzük meg a Szabadság téren. Hozzátok a kicsiket, és ne aggódjatok, a sárkányok idén nem harapnak.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: volna.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága szenseinosok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás érő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre. A térség nagy része fölött erősen megnövekszik majd a felhőzet. A reggeli órákban 1 és 10 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 23 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszálam. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a két órás érő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
3: Van-e alibid arra az időszakra, amikor feltörték az FBI-nak a rendszerét?
4: Uh-huh, van. Igen.
3: Igen? Ott ültem a számítógép előtt.
4: Egy laptoppal ültem egy parkban. Elvonulva a világtól, úgyhogy ne lássa senki.
3: Ismerőseimmel.
4: Igen, igen. És egy mobilnettel próbáltam feltörni az FBI-nak a központját.
3: Hallatlan egyébként, hogy az ember olyanokat olvas, hogy ilyen kibertámadás, olyan hacker támadás, ilyen adatok, olyan, miközben mi meg csak szeretnénk belépni az ügyfélkapura, és már az is meghaladja a képességeinket.
4: És helyzet, ha nem tényleg, lejárt a személyem, amúgykor bementem, és akkor mondta az úriember mellettem, aki ott ült, hogy ő csak azért jött, mert telefont cserélt, és így aztán nem tud belépni ez a digitális állampolgársági akármilyen applikációba, ezért be kellett mennie, és újra igazolnia magát, meg stb. Stb. Szóval igen, tényleg így van, hogy mi azzal bíbelődünk, hogy ó, mi a jelszavam, ó, az új lenyomat, ó, van megint. És vannak emberek, akik meg simán belépnek. De hát hallottam, hogy majdnem háború tört ki az Egyesült Államok meg Kína között, mert az AI rossz utasításokat, meg a CIA-nak rossz információkat adott, és ők azt gondolták, hogy az irániakat a kínaiak látják el fegyverekkel, meg az atomfegyverhez szükséges alkatrészekkel, meg mindennel. Szóval, és akkor kiderült, hogy ez egyébként semmi nem volt belőle igaz, csak az AI tudatra ébredt, és úgy gondolta, megvicceli az amerikaiakat.
3: Nagyon érdekessé teszi a mai világunkat is a tényeket, a tények elferdítését, a bizonyítást, a bizonyíthatóságot, mint például akár egy, mostában, hogy néztem mondjuk régi filmeket, és ott egy nyomozás, amikor még nem volt, mondjuk az 1600-as, 1800-as években nem volt technológia felkutatni, felgöngyölíteni egy ügyet, mi történhetett, nem volt meg a kommunikáció, nem volt olyan, hogy új lenyomat, meg micsoda? Vérelemzés. Meg...
4: Nem láttál indiános filmeket annak idején? Western film, oda ment sólyomszem, ránézett egy nyomra, és kapásban megmondta, hogy két ember ült a lovon, jobbról jöttek, balról jöttek, ittak a kocsmában, és nem tudom, egyébként előző este a táncos lányjal mulattak, vagy nem, egy nyomból.
3: És ez így van, abból, hogy megkóstolt egy falat lószart, és abból tudott mindent.
4: Abból, igen, hogy ezek már 3 napja úton vannak.
3: A lyukas a foga.
4: Ránéztek a tűzre, és rögtön megállapították, hogy hát már olyan 4 órája mehettek el. Miből? Abból a hamuból? Tehát hogy tudta megállapítani, hogy 4 órája még az éget?
3: Így van, nem véletlen az, hogy a havat nagyon várjuk, ugyanis egy hólapát bizniszbe kezdünk bele. Lacival egy webshopot nyitunk, úgyhogy...
4: Egyszer használatos hólapát. Szóval ugyanolyan, mint amit egyébként megvesznek bármelyik boltban.
3: Igen, mert 10 év alatt egyszer kellett használnom, tavaly az is eltört. Tehát, hogy...
4: Figyelj, én kétszer kapcsoltam be idén a klímát, nyilván bedöglött a kocsiban. Tehát azóta sem használtam. Tehát arra jó volt, hogy kifizettem egy kisebb összeget arra, hogy megjavítsák, és ugyanúgy nem használom.
3: Ez ugyanolyan dolog, mint amikor a cipőt félted, nem használod évekig, mikor meg felveszed, egy sétálás után leszakad a talpa, mert elernyett az anyag, mert az idő megette, mert nem használtad. És éppen ez a baj egyébként, hogy mennyi olyan tárgyunk van, amit alig használ. Néha használunk, évekig nem használunk. Éppen ezért néha vigyétek ki a hólapátot, mozgassátok át egy kicsit.
4: Van, ilyenkor a legjobb.
3: Tehát valamit legalább seperjétek össze a falevelet.
4: Én régen nyáron is használtam. Mondjuk ehhez az kellett, hogy rosszul raktam le a térburkolót, a lejtést nem csináltam a garázs elé. Az összes létező eső, amikor jött egy nagyobb zápor, a garázsba folyt be, és a hólapát nagyon praktikus volt, hogy kilapátold a vizet a garázsból. Úgyhogy de olyan szépen vízszintesre raktam, csak azt elfelejtettem elolvasni, akkor még nem volt az interneten, hogy kellene egy kicsi lejtés. Igen.
3: Igen. De okos ötlet volt, hogy hólapáttal csináltad, és nem vasvillával.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Társadalmi egyeztetés indult az új országos zöld hatóságról. Reagált az Alapi Jogokért Központ a háttércégnél tartott házkutatásra. Munkaszüneti napát tennék december 24-ét. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Szeptember 30-ig bárki véleményezheti a kormány által tervezett új országos környezetvédelmi hatóság létrehozását. Az országos élő környezetfelügyelet főhatóság január 1-től kezdheti meg működését, és többek között környezetvédelmi, hulladék gazdálkodási, állatvédelmi, természetvédelmi, erdészeti, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat látna el. A tervek szerint az új szervezet ellenőrizné és szankcionálná az akkumulátorgyárakat is. A hatóságon belül legalább 50 fő zöld össéget hoznának létre, amely például állatkínzás, illegális kutyaviadalok, hulladék lerakás vagy erdőkárosítás esetén léphetne fel. A társadalmi egyeztetés során az észrevételeket és javaslatokat a kormány által megadott elérhetőségen lehet benyújtani. Reagált az Alapjogokért Központ arra, hogy a rendőrség hűtlen kezelés gyanúja miatt házkutatást tartott a szervezet egyik háttércégénél. A gyanú szerint egy külföldi férfit havi több mint bruttó 3,5 millió forintért foglalkoztattak, miközben kevés tényleges munkát végzett. Az Alapjogokért Központ közölte, működése során betartotta a jogszabályokat, és a hatóságokkal együtt működik. Az ügyre a Fidesz is reagált, és azt közölte, hogy az érintett személy Romanovszki volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes, a párt álláspontja szerint az ő foglalkoztatása nem valósított meg bűncselekményt. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt három országgyűlési képviselője arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A javaslat indoklása szerint a változtatás a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a családi és közösségi együttlétet segíteni. Elfogadása esetén december 24-én az üzletek többsége zárva tartana, ugyanakkor több kivétel is lenne, például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág és édesség üzletek, valamint a benzinkutak. A módosítás több munkahelyi jogszabályba is beemelni ezt a napot munkaszüneti napként. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, a szabályozás akár már idén hatályba léphet. Egy hónapra elrendelte a bíróság az Akácfa utcai gyilkosság két gyanúsítottjának letartóztatását. Az egyik férfival szemben emberölés, társával szemben súlyos testi sértés kísérlete miatt folyik eljárás. A gyanú szerint múlt pénteken hajnalban Budapest 7. kerületében egy 40 éves férfi megszúrta az áldozatot, akinek életét a mentők már nem tudták megmenteni. A két feltételezett elkövetőt hétfőn fogták el. A bíróság szerint a letartóztatást indokolta, hogy az elkövetés után megpróbáltak elrejtőzni, valamint ruházatukat is elrejtették. Az egyik gyanúsított és védője fellebbezett.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Fejfejes, vénnyomás, ingadozás, szédülés, ez mind-mind a kettős fronti hatásnak köszönhető. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. A reggeli órákban 4-11 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
2: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
5: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
2: I've been going back to yours. I've been fighting, I've been fighting.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

Shine FM. Csak jó zene!

0: Ez a Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.